0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnak, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Szombattól kedd éjfélig a hőségriasztást 3 fokra emelik. Ez közölte a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóságok kiemelték, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy hőségben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hozzátették, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnak, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Szombattól kedd éjfélig a hőségriasztást 3 fokra emelik. Ez közölte a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóságok kiemelték, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy hőségben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hozzátették, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok

0: alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei Vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A faluvezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében, ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. Sándor Józsefet, Vizslás polgármesterét hallják.
1: Kis települések polgármestereit nem büntetni, hanem megbecsülni kellene. Ezt azért mondom, mert amikor megszólításokról van szó, mindig a legkisebb települések vezetői kerülnek a célkeresztbe. Pedig a valóság az, hogy egy 500-5000 fős település polgármestere messze nem napi 8 órákat dolgozik, és sok esetben reggeltől estig elérhető, hétvégi rendezvényeken jelen van, ha kell, akkor a viharkát rendezi, közmunkát szervez, rendezvényt szervez, olyan feladatokat lát el, amiket nagyobb településeken vagy városokban egy külön apparátus, külön osztály rendez. Hogyha a jogadalmazások felülvizsgálatáról akarunk beszélni, akkor ezt nem itt a legkisebb szinteken, hanem egy minimum egy ilyen 15 ezer főnél húznám meg én a határt. Mert az afeletti településeken, mert a polgármesternek igen nagy segítsége van azokra a feladatokra, amik egy kis település polgármesterének nagyon nincs meg.
0: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőségek, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. Bíró Annát, a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjét hallják.
2: Október első hétvégén készülünk erre a rendezvényre, és ahhoz, hogy ezen a rendezvényen, a Nyitott Porta Napok 2026-os rendezvényen a termelők felkészülten tudják várni a vendégeket, ezért mindenféle szakmai képzéseken kell átesniük. Ezek kötelező jelleggel vannak, azért is, hogy felkészülten naprakész információkkal és gyakorlatias tudással vághassanak neki ezeknek a rendezvényeknek. És ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy szakemberek jönnek és tartják ezeket az előadásokat, aminek témái között például az agroturizmusban rejlő lehetőségek lesznek. Nekünk ez egy fontos itt a vidékfejlesztési elképzelésekben az agroturizmusnak a fejlesztése, és azt gondolom, hogy egy kiugrási lehetősége is Nógrád megyének.
0: A Romhány és Bánki gyökerű művészi teremkerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi teremkerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó négy állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is. A Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Hugyec Zsófiát, a Művészi Teremkerékpár Világkupa Váci fordulójának társszervezőjét hallják.
3: Versenyzőként és szervezőként is vagyunk. Igen, a mi klubunk, az RMTKS ezt szervezi, csak hát jelenleg mi egy elég kis klub vagyunk, úgyhogy tulajdonképp úgy is mondhatjuk, hogy a Csabival ezt a versenyt. A világkupák az egy most már jó pár éve elindult sorozat, ami egy nagyon szuper dolog nekünk. A világbajnokságon tudunk kvalifikálódni a világkupa sorozatra, és ez egy 4 állomásból álló verseny, és ez a második fordulója lett ennek a sorozatnak idén. Nem volt még ilyen nagyszabású verseny itt a környezetünkben. Magyarországon volt már világkupa, illetve junior Európa bajnokság is most pont tavaly, de mi még nem szerveztünk ilyet, mi még nem csináltunk ekkora rendezvényt, főleg nem úgy, hogy versenyzünk is rajta. De hát egy nagyon izgalmas dolog ez, illetve hogy visszaadhatunk valamit a sportnak. Tehát mi azért vállaltuk ezt el, mert rengeteget kapunk, és szeretnénk valamivel visszaadni, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen szervezés, ezzel talán tudunk egy kicsit visszaadni.
0: A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búzesem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzesem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival, a magas szintű tudás átadás mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a Volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. Ezüstérmet szerzett a balassagyarmati Kovács Gábor a Lakitelek Tőserdő Hungarikum Liget kupán. A Balassi Bálint KSE tájfutója 4 futamból álló versenyt összesen 74 perc 58 másodperc alatt teljesítette. Egyesületi társai közül saját kategóriájában Krecsmari Káron 6. lett, míg Kovács Borbála és Jakubec Zoltán az 5. helyen végzett.
4: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
4: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a Vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombel területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
4: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A faluvezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében, ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket, a falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. Sándor Józsefet, vizslás polgármesterét hallják.
4: Kis települések polgármestereit nem büntet.

0: hanem megbecsülni kellene. Ezt azért mondom, mert amikor megszorításokról van szó, mindig a legkisebb települések vezetői kerülnek a célkeresztbe. Pedig a valóság az, hogy egy 500-5000 fős település polgármestere messze nem napja 8 órákat dolgozik, és sok esetben reggeltől estig elérhető, hétvégi rendezvényeken jelen van, ha kell, akkor a viharkát rendezi, közmunkát szervez, rendezvényt szervez, olyan feladatokat lát el, amiket nagyobb településeken vagy városokban egy külön apparátus, külön osztály rendez. Hogyha a jogodalmazások felülvizsgálatáról akarunk beszélni, akkor ezt nem itt a legkisebb szinteken, hanem egy minimum egy ilyen 15000 főnél húznám megint a határt. Mert az afeletti településeken, mert a polgármesternek igen nagy segítsége van azokra a feladatokra, amik egy kis település polgármesterének nagyon nincs meg.
1: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőségek, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. Bíró Annát, a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjét hallják.
2: Október első hétvégén készülünk erre a rendezvényre, és ahhoz, hogy ezen a rendezvényen, a Nyitott Portanapok 2026-os rendezvényen a termelők felkészülten tudják várni a vendégeket, ezért mindenféle szakmai képzéseken kell átesniük. Ezek kötelező jelleggel vannak, azért is, hogy felkészülten naprakész információkkal és gyakorlatias tudással vághassanak neki ezeknek a rendezvényeknek. És ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy szakemberek jönnek és tartják ezeket az előadásokat, aminek témái között például az agroturizmusban rejlő lehetőségek lesznek. Nekünk ez egy fontos itt a vidékfejlesztési elképzelésekben az agroturizmusnak a fejlesztése, és azt gondolom, hogy egy kiugrási lehetősége is Nógrád megyének.
1: A Romhányi és Bánki gyökerű művészi teremkerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váczott megrendezésre kerülő művészi teremkerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó 4 állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is, a Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Hugyec Zsófiát, a művészi teremkerékpár világkupa Váci fordulójának társszervezőjét hallják.
3: Versenyzőként és szervezőként is vagyunk. Igen, a mi klubunk, az RMTKS ezt szervezi, csak hát jelenleg mi egy elég kis klub vagyunk, úgyhogy tulajdonképp úgy is mondhatjuk, hogy a Csabival ezt a versenyt. A világkupák az egy most már jó pár éve elindult sorozat, ami egy nagyon szuper dolog nekünk, a világbajnokságon tudunk kvalifikálódni a világkupa sorozatra, és ez egy 4 állomásból álló verseny, és ez a második fordulója lett ennek a sorozatnak idén. Nem volt még ilyen nagyszabású verseny itt a környezetünkben. Magyarországon volt már világkupa, illetve junior Európa bajnokság is most pont tavaly, de mi még nem szerveztünk ilyet, mi még nem csináltunk ekkora rendezvényt, főleg nem úgy, hogy versenyzünk is rajta. De hát egy nagyon izgalmas dolog ez, illetve hogy visszaadhatunk valamit a sportnak. Tehát mi azért vállaltuk ezt el, mert rengeteget kapunk, és szeretnénk valamivel visszaadni, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen szervezés, ezzel talán tudunk egy kicsit visszaadni.
1: A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búzesem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzesem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival, a magas szintű tudás átadása mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. Ezüstérmet szerzett a balasagyarmati Kovács Gábor alakítelek Tőserdő Hungarikum Liget kupán. A Balassi Bálint KSE tájfutója négy futamból álló versenyt összesen 74 perc 58 másodperc alatt teljesítette. Egyesületi társai közül saját kategóriájában Krecsmari Káron hatodik lett, míg Kovács Borbála és Jakubec Zoltán az ötödik helyen végzett.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
5: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
5: Közlekedés.
4: Közlekedés.
1: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most Backspace. Vissza az időben.
7: Hello, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
8: Szép reggelt!
9: Hello. Jó reggelt!
8: Szia Nóri!
9: Hello!
7: Szia Nóri!
9: Szia fiúk!
7: Jó! Szia fiúk! Szia lány! Figyelj, gyorsítjuk, ugye reggeli köszönés.
9: Nektek is!
7: Igen, na itt vagyunk, 2026. június 25 van, csütörtök van, ölelünk mindenkit. Most még elviselhetőek vagyunk, hőmérséklet szempontjából én azt mondom.
9: Mi amúgy mindig elviselhetőek vagyunk.
7: Tehát szellőztessetek, kijöjjön be a friss levegő, és akkor utána mindent lehúzni, nem engedni be semmit, mert dögvész és dögség.
8: Nem menjetek sehova, ahogy azt Ádi szokta.
7: Dolgozni se.
9: Menjetek strandra.
8: Maximum. Na ráér még a strand.
9: Vízpart.
8: Még most korábban nem szabad.
7: Igen.
9: Helyet kell foglalni.
8: Az igaz. De arra megvannak azok, hogy kérre alkalmazzak.
7: Oké, na, gondolkodjunk el bűneinken, illetve a névnaposokon.
9: Hát hirtelen sokkot is kaptam, hogy itt hogy jönnek a bűnök a névnaposokhoz, de azt majd megtudjuk.
8: Ezeket könnyebben fel fogod besorolni.
9: Sokkal jobban esik majd.
7: Csak négy névnapos van, a bűnök sokkal nagyon több
9: jó,
7: attól.
9: Nagyon jó. Pikpak felsorolom. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk, majdnem mindegyik vés. Egyébként Vilmosok, Violák, Vilmák, és kilógnak a maximok, de őket is Isten értesse a mai napon.
7: Na, egyrészt beszélgetünk majd a mai napon az Ipolyvölgyi Közösség, Ipolyvölgyi Különleges Mentők kommunikációs vezetőjével, Renner Péterrel, mert hogy támogatást nyertek, nem is kicsit, és hát ugye itt árvizek vannak, villámárvizek vannak, leszakadnak a fák, felgyulladnak az erdők, ezt valahogy kezelni kell a speckó mentőknek, és ezt most ezt a pénzt, amit nyertek, tanulásra fogják szánni, erről beszélgetünk majd. Előtte pedig mi lesz a rovatunkban, ugye, mert életmódozunk is hét után.
9: A mai témánk az lesz, hogy a nyaralás az igen. egy életet szükséglet-e?
7: Igen.
9: Vagy luxus? Igen. És ha már nyaralunk, autó vagy repülő?
7: Jók ezek a kérdések. Ilyen. Várjuk a hozzászólásokat.
8: No, is ezek nagyon jók, tetszenek.
9: Jó van. Viszont akkor benne, hogy jó lesz.
7: Ez vár rátok hét után, most pedig a megaslágerekkel indulunk is.

0: Csütörtök, akkor mindig magyar zenékkel szoktunk ugye foglalkozni, viszont most egy magyar fesztivállal foglalkozunk, mert hogy egy olyan érdekes kis program pattant elébe az internet archívumában és mélységében turkálva. 2013-ban a mai napon, június 25-én a 14. Hegyalja Fesztivál kapui nyílnak meg.
1: Megy, nagyot megy, nem? A Hegyalja Fesztivál.
2: De még mindig van.
0: Az már régóta nincsen már. Nagyon régóta nincsen elésnek, az egyetlen...
1: Nagyon régóta. Azért hát nem nagyon régóta.
0: 15-ben, 14-ben szűn meg.
2: Nóri?
1: Szaladnak az évek. Én kérek elnézést.
0: Jó, beszélgetünk erről, mert ez egyetlen olyan fesztivál volt ez nagyjából, amit nagyon szerettem, mert tényleg egy ekte tipikus rock fesztivál, metal fesztivál, ugye ott Tokaj Rakamasz környékén, nagyon klassz helyen. Én oda nem tudtam eljutni sem, mert nagyon messze volt Tokaj Balassagyarmattól, tehát nekem ez nem volt meg. Úgyhogy mennyire hiányzik ez, akár a mostani a hazai szénában, erről beszélgetünk majd mindjárt, de előtte belehallgatunk egy down notába, mert hogy olyan volt a line-up, hogy az csak na, ugyanis igen, Slayer-rel kezdődött, aztán pedig ugye itt volt a Down zenekar is, tehát hogy iszonyat jó zenék mentek annó ezen a Hegyalja Fesztiválon, úgyhogy egy kis Down után beszélgetünk arról, hogy mennyire kellhet szerintetek mondjuk egy ilyen fesztivál manapság Magyarországra, mennyire hiányzik mondjuk egy ilyen buli.

0: találtam egy akkori kis napi jelentés, vagy két napi jelentés, hogy milyen volt a történet. Az ugye most ugye Downt halljuk, amelynek ugye az énekes az Phil Anselmo, aki a Panterának az énekese is, csak hogy itt a kis metal sztori a háttérben meglegyen.
1: Nem rég itt volt, ugye?
2: Nekem ilyen Pearl Jam-es volt a hangja egyébként.
1: Vannak túl zúzultabb zenés, igen,
0: és ugye
1: annak.
0: És akkor megjöttek délelőtt Tokajba, ugye Phil Anselmo vezette Down, és hát nem csak ugye egy ilyen déli metalizű koncertre készültek, hanem ugye a Panter énekese ő is bekapcsolódott egy kis bogrács gulyásozásba a backstage-ben, aztán itt volt a Slayer, akik egyébként kimentek a többiekhez a koncert után, és ugye fesztiválozókkal együtt hegyaljáztak. Tehát, hogy ilyen dolog történtek 13-ban, hogy mondjuk egy ilyen mennyire, de mennyire hiányzik. Legalábbis én úgy érzem a mostani metal meg rock színából. Tudom, a Kozd melletti völgyfesztivál a sztori az megy, arról szerintem fogunk is talán egy picit holnap említésképpen beszélni, de hogy nekem ez annyira hiányzik, hogy nincs ilyen.
1: Mert ez annak a része, és azért hiányzik, és egyébként szerintem is hiányzik, annak ellenében nem vagyok egy hevis csávó, de azért hiányzik, ami miatt hiányolunk nagyon sok mindent ennek az időnek a táblatából, amik elmúltak és jók voltak, és még ellenének. Legyen az egy fesztivál, aha, legyen az egy jobb műsor, legyen az egy bármilyen olyan hangulat, vagy nem tudom micsoda, ami kifogyott azóta. Vagy éppen egy, ha már zenénél tartunk, egy top 10, egy magyar top 50-ben szereplő dalok minősége, mennyisége, tartalma, értéke. Tehát ami azóta ilyen értelemben ezzel is eltűnt az életünkből, mint érték, mint színesség, mint folt, mint változatosság, na úgy ez borzalmasan hiányzik.
0: Talán még a fekete zaj van még, ami ilyesmi, meg azért van egy-két olyan utolsó, ilyen tényleg őhős még szervezők, akik ezt így életbe tartják, de hogy mondjuk egy ilyen nagyobb dörrentés, mint mondjuk a hegyalja.
2: De most ez egyértelműen ez anyagi, rég. Csak is kizárólag anyagi, igen, okok miatt.
0: Utána az volt, hogy akkor ott valami újra akarták érezteni, nem tudom, voltak itt még polakadások, de végül nem jött össze a történet, ott összevesztek aztán az önkormányzattal, és ilyen területbirtoklási bérleti díj, a többi, tehát ott másodtalan a szervező.
2: Lehet.
0: Igen, és hogy valami egyébként most még van ilyen East West, hogy valami ilyesmi fesztivál még van, de ugye ekte ez a hegyalja életérzés, ez kimaradt
2: az egyébként. De tudjátok, hogy mi a fura, hogy én mindig csak ezzel találkozok, tehát rengeteg az az ember, aki szeretne, visszasírja. De hogy valahogy miért nem sikerül mégsem, mert igény lenne.
0: Van rá, csak támogató,
2: meg pénz. Olyan fix, hogy lenne, igen. De nem akarom elhinni, hogy nem lenne a
1: viszonyat lóvé.
0: Nem tudom,
1: mi lehet? Azért, mert ezt én csak ugyanúgy, mint az előbb is dumáltam, hogy egy csomó minden köré, ami eltűnt, majd mondhatnám, hogy elveszett x idő, x évtizedek alatt az életünkből. Most nehéz lenne felhasorolnom valamit.
0: Okay, mindenki
1: helyetesítse be, hogy mi az ami változott.
0: Igen.
1: És ez az egészet, ami eltűnik, vagy elveszik, ezt valami úgy eldózerolja az életünkből.
0: Szervezzünk egyet! Kész!
1: Azt kéne tudni, hogy mitől
2: nekem
1: változik
2: ekkorát. Nekem majd erre lesz ötletem. Igen.
0: Na, jó van, megyünk tovább. Régi Nógrádat olvasgattunk, mégpedig Fodor Miklossal. Majd napon pedig tessék meghallgatni a Down első három lemezét.

0: Június 25-e van, úgyhogy megnézzük, hogy a mai naphoz mi minden kapcsolódik. Hát egy ilyen régi történelmi időkbe nyúló hírt találtam, amiről át tudunk beszélgetni. A mai napon D'Artagnan, francia nemes ember és katona, kormányzó, aki létező személy volt, elhunyt a mai napon 1673-ban. Ugye? Szegény D'Artagnan.
1: Azt tudjuk, valami párbaj áldozata lett mondjuk, vagy mi történt?
2: Nem, elesett egy háborúban, vagy egy ilyen
0: igen,
2: valamiben.
0: Igen.
1: Akkor hadtérén.
2: Olyasmi.
0: Egy ostromnál. Igen. Charles de Bat de Castelmore Artagnan grófja volt ő.
1: Azért én régen nagyon csíptem ezeket a három testőrös filmeket.
2: Imádtam.
1: Ezek nagyon mentek.
2: És ez szerintem feldolgozva mindenféle verzióval is.
1: A tulipánok
0: elképzeled egyébként magad, amikor tudod ilyen, tudod, ez a hosszú süvegbet hordtak a csajok, tudod, régen a középkorban.
2: Hogy ne őríts, én minden ilyenben tudnám magam képzelni. És akkor ekkora nagy abroncsal is.
0: Abroncs, uszáj.
2: Ilyen, hogy a tölcsérújú marha nagy ruha, én csak úgy vonulnék.
0: Mi meg mennénk, kardoznánk vala, vadászkésen kell turkálnánk ki fogunk közül a vatkanhúst.
2: Hát az rátok van bízva, én biztos, hogy nem. Én
1: te már akkor sem ennél, te már akkor is ilyen ízés kajákat tennél? Nem.
2: Nem.
0: Életem, ott rá kell cuppanni a tehén tőgyére, ott nincs izé laktózérzékenység, ott
1: Nóri,
2: ennyi. Nem ennék, akkor ennyi. Sem. Nem ennék, nem fogyasztanék szerintem, de nem tudhatom. De azok egészséges kaják voltak, szóval bármi, amit ott lelőnek, vagy valami megenni, persze, hogy megenném. Kicsit lehet többet szeretnék mosdani, mint akkor mosdottak. Vagy
1: de hát azzal mindjárt boszorkányként kezelnének.
0: Az nem volna jó.
2: De amúgy nem.
0: Nem ennél, nem menne szagod, ezért ez már
1: gyanús lennél.
0: Tehát már menjél, meg a kész, már lángra kapnál.
2: Áj, én nagyon adnám ezt. Hú, most így benne vagyok.
1: Az összes barát, nem lenne barátnőd, már azok nem mosdanának, te egyedül igen, kiközösítenének.
0: Túl fit lennél te oda, Nóra.
1: Nem,
2: szerintem jó fej lennék annyira, hogy lennének barátnőim. Én ezt gondolom. Én úgy látom rajtatok, hogy ti ebben nem hisztek.
0: Hát de picit nem kételkedünk.
1: Én magamban nem hiszek, az a bajom. Én ebben a korban nem. Én amúgy most jelenben el vagyok, de azon sokszor gondolkodtam, hogy meddig élnék túl egy napot egy bizonyos korban való. Igen, ott azért úgy...
2: Hát jó, de azért, mert hogy ott azonnal...
1: És nem csak a mosdás.
0: Hát minden más. Na, maradunk a régi időkben, de nem annyira távolra megyünk, mert hogy egy régi Nógrád már előttünk van, úgyhogy Fodor Miklós vár ránk és rátok.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1987-be repülünk vissza, kedves hallgatók, mégpedig egy június 25-ei Nógrádban előttünk, és hát ha már nyár, meg tombol a kánikula, és most már azért mindenki lehet, hogy már a vízpartokon van, vagy éppen alig várja már, hogy elindul nyaralni. Hát visszamegyünk az üdültetés témakörébe, mely régen is azért olyan fontos volt. A cikk az arról szól, hogy a solgótarjáni síküveggyár az idén 900 000 forintot fordít dolgozói üdültetésére. A jászárok szálláson lévő 5 faházat magába foglaló üdülőben közel 600-an pihenhetnek az elmúlt évekhez képest kedvezőbb körülmények között. Ennyi a kis cikkecskénk is, hát szerintem nagyon sok hallgatónak felötlik azt, hogy hát milyenek voltak régen a vállalati üdülők. Ugye nekem kábelgyári vonatkozásom van, én emlékszem rá, hogy milyen klasszak voltak a balatonfüredi kábelüdülőben az eltöltött napon, amit most hát már sajnos nem tudnak eltölteni, mert hogy polig rombolták az egészet. Nagyon szörnyű volt ezt egy pár évvel ezelőtt látni. De emlékezzünk vissza akkor erre a történetre, és hát dr. Fodor Miklós, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével beszélgetünk az üdültetésről. Szia Miklós, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Szia! Na, vannak emlékeid, vagy van olyan, tényleg olyan ikonikus helyszín, ezen kívül akár, vagy hogyha tudunk, erről is beszélhetünk, amely azért benne volt a köztudatban, hogy akkor oda lejártak a Salgótarjának, akár a síküveggyár, vagy más gyár kapcsán. Hogy rémlenek ezek a dolgok neked?
4: Hogyne, hát én magam is ugye egyrészt szüleim a Öblös üveggyár, üvegiparban dolgoztak lényegében, Öblös üveggyárba, később apukám átment a Sík üveggyárba, tehát ott is dolgozott. A lényeg az, hogy ágazati üdülők voltak, ugye az üvegipari műveknek voltak ugye üdülői az országnak a több pontján, és hát természetesen ennek megfelelően, ugye mint több helyen is voltunk így nyaralni, vagy legalábbis egy hetet, legalább hogy néhány napot eltölteni. Mik voltak ugye legrégibb emlékem, hogy Leányfalu.
0: A legendás.
4: Hát sajnos nekem nagyon szomorú, mert nekem hát tényleg a eszmélésem kezdete óta ugye mentünk oda nyaralni, és ráadásul egy rokonunk is ott, hát nem lakott, hanem először ilyen vikendházat épített, aztán később ott is lakott most, és tavaly évben meghalt, és már nem tudok oda járni. Ez egy nagyon-nagyon kellemetlen, de nagyon jó. Tehát ott volt egy, tehát nekem ez egy nagyon ez a Leányfalu sajnos most, de oda jártunk már egészen másfél éves koromtól, vagy háromszor, és vannak, és egész korai emlékem már oda kötődnek. Tehát ez a kis, egyébként most valamilyen ilyen nyugdíjas otthon csináltak a régi ágazati üdülőből. Ugye egyébként a szakszervezetek tartották fenn, ugye szakszervezeti üdülők voltak, ugye lehetett jelentkezni rá, és akkor ugye valaki vagy kapott beutalót, vagy nem. Tehát Leányfalu, ott többször is voltam, ott voltam szerintem a legtöbbet. Aztán utána volt ugye Balatonalmádiban is volt a Budatava részen az üvegipari üdülőknek ugye egy nagyon komoly nagy üdülőcentruma, ilyen emeletes házas, volt benne minden, ugye a szokásos azért, hogy mit ugye étkező, mert ugye több turnusban zajlott az étkezés, aztán ugye a kultúr, ilyen házak, ott lehet, mindig mindenhol lehetett biliárdozni, rexezni.
0: Ezek így megvannak neked, tök jó.
4: Volt tévészoba, mert ugye abban az időben azért még ugye a tévé volt, és akkor ugye az egész üdülőben volt egy tévé,
0: darab,
4: és akkor
0: ott közös tévézés.
4: Úgy be lehetett ülni, de attól ugyanúgy néztük ott a műsor. Emlékszem például annak idején, amikor a Balatonalmádi üdülőben voltunk, 1977 során, akkor néztük a Fekete Felhő című sorozatot. Ez egy lengyel film volt, egyébként megvan őszintén, én most nemrég néztem, utána neten az volt, de szóval a Balatonon is volt, és még azt elmondom, hogy 1976-ban, mikor először mentünk Balatonalmádiba, lerohantam a strandra, már úgy értem, hogy a vállati üdülőnek a külön kis balatoni partjára, lerohantam, rögtön elestem, mindjárt eltörtem a kezem, úgyhogy utána bevittek a izébe, a Veszprémi, egy-két nap után, miután kiderült, hogy nem javult, nem tudok fogni vele, meg ilyesmi, bevittek a Veszprémi baleseti sebészetbe, és ott egipszelték a kezemet, de különösebben nem zavart.
0: Nem zavart, mentél, hogy kellett, nem. Is kész. Igen,
4: így van. Igen. Aztán, de volt még ugye a üvegipari műveknek, Zsóriba voltak faházai, igen, Berekfürdőn is volt.
0: Ezek igen, ilyen legendás.
4: Volt még egy másik, más értelembe vett legendás, hogy a Dubicsány, ez egy olyan hely volt, ami régi kastélyba alakították ki, és a Dubicsányról valahol ugye ott, azt hiszem az a régi gömöri részen van, azt kell tudni, hogy a világon semmi nem volt, se strand, se semmi, nem, de azért ugye el lehetett menni, és akkor ezt ugye annak idején itt tartották, hogyha valakivel nagyon ki akartak cseszni, akkor kapott Dubicsányba beutalót.
0: Büntetés, tudod, hogy mit Szibéria helyett, akkor Dubicsány, ennyi kis kávé
4: nagyjából. De azért nagyon jó kis helyek. Hát természetesen más sagutarjáni vállalatoknak is voltak ágazatok.
0: Gondolom, csak azért mondom, hogy így...
4: Teszthelyre jártak, volt egy másik balatoni üdülőhelyük is, hát ezek jó volt például a bányászoknak.
0: Ezek jók voltak, csak kár, hogy ennyi, hogy...
4: Ezt kibeszéltem.
0: Igen, csak annyi azért mondom, hogy így, hogy kár, hogy ezek megszűntek, mert azért én sokszor hallom még, hogy ezek azért még lenne igény. Pláne most ugye ilyen árak.
4: Fillérekért
0: mellett.
4: Reggeli, ebéd, vacsora.
0: Így van. Oké, holnap folytatjuk, Miklós. Jó, köszönöm szépen a visszaemlékezés, klassz volt. Mi pedig megyünk tovább a zenékkel.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénz.

0: napra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Megijesztél?
2: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
1: OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
8: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Superman nem ilyen?
11: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
12: Supergirl. A mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Szelektíven szuper! Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
17: 7 óra van.
16: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Szendi Hajni.
19: Hírek.
18: Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A falu vezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében. Ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. A Romhányi és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó négy állomásban

0: Találó sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is, a Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a Vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombel területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
5: Elmúlt 7 óra 3 perccel, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. 2026. június 25 van, csütörtök van, a Megafont hallgatjátok benne a startmenüt. Ugye két freking van, Salgótarántól egészen a Megyeri Hídig, 95.7, 91.9, és üdv a streamereknek is, megafonfm.hu. Nórikám, jó reggelt!
6: Jó reggelt! Szia, fiúk!
5: Szia, fiúk! Igen, Norbi is itt van, jó reggelt!
7: Ciao.
5: És akkor megyünk is, az első témánk, amely ugye most azért itt egészség, életmód, plusz még azért psziché, meg nyár és vakáció. Norival jövünk majd vissza, és akkor egy picit nyaralgatunk, de hogy milyen keretben, az mindjárt kiderül.

0: Na itt is vagyunk, és hát ahogy tegnap is fogalmaztunk a Bánki nyár kapcsán, lehet, hogy már nagyon sokan elindultak és vakációznak, és akár a megafonfm.hu-n tudnak minket hallgatni, például a Balcsi mellett, akár. Vagy a horvát tengerparton.
1: Vagy a Bánki tó mellett.
0: Igen, és ugye mi a lényeg, hogy akkor itt mi most nyaralni fogunk ebben az órában, mégpedig azért több szempontot fogunk majd átbeszélni, akkor melyek eszek, Nóri?
1: Alapvetően azt gondoltam, onnan fejtsük ki, hogy maga a nyaralás az egy luxus dolog, vagy az egészség megőrzéshez szükséges bármicsoda. Tehát, hogy mert nyilván szerintem manapság nagyon sokan tehát azzal találkozunk, hogy nyaralni az már luxus. Én meg nem gondolom egyébként ezt abszolút, mert hogy én nem feltétlen azt gondoljuk csak nyaralásnak, hogy a világ végére elrepülsz és ott 15 napot eltöltesz, hanem én azt gondolom, ha akár most Balassagyarmatról beszélek, elhagyod a Balassagyarmat táblát, és tudod, hogy fixen mondjuk 5 napra, 3 napra elhagyod, és teljesen más napi ritmust, egy sokkal másabb gondolkodást vehetsz föl azzal, hogy tudod, hogy elhagytad a táblát, és nem kell mosogatnod, nem kell főznöd, nem kell mit tudom én mi, akkor az már egyfajta más állapotot, egy chill, egy nyugodtabb, egy relaxáltabb állapotot feltételez, és akkor már egy kicsit pihentetheted az agyadat, többet működik a paraszimpatikus idegrendszer, ami nekünk jó, mert az a nyugalomért, regenerációért felel, és nem kell ehhez hangsúlyozom sok nap, túl sok nap sem, majd ezt is megbeszéljük, hogy kinek mennyi nap. Tehát, hogy ilyen oldalról.
0: Igen, mert pont egy pár napja beszélgettük ezt is, egy másik aspektusból a karvasolni, ugye ment, hogy itt egy cikket olvastunk azzal kapcsolatban, hogy mi az ideális hossza a nyaralásnak, tehát hány nap, nem csak a szabadságra. Megosztó volt, a hallgatók is egyébként írtak, hogy valaki azt mondja, hogy neki a 2 hét az kell, tehát, hogy mert az 1 hét az gyakorlatilag az bruttó 1 hét, mert egy nap, amíg odaérsz, egy nap, amíg hazajössz, tehát gyakorlatilag akkor a hétfőn meg mondjuk a vasárnap az ki van lőve, a vasárnap már pluszban készülni kell a hétfőre, szombaton este már ugye úgy fekszel le, hogy akkor na, akkor holnap reggel már készülni kell, mert akkor menni, indulni kell, tehát hogy neki a 14 nap, az azt mondja, hogy 2 hét az, ami nyaralás, valaki azt írta, hogy nem tudom, hogy 5-6 napnál többet nem bír, mert egyszerűen nem bírja megállni azt, hogy ne nézze rá az e-mailekre, igen, hogy mi történik.
1: Nyilván ember is
0: volt. Az, meg ugye szabadságról is veszítünk, hogy akkor milyen hosszan érdemes kivenni szabadságot, és azt hogy töltöd el, ha nem mész el nyaralni. Úgyhogy jók a felvetés, akkor beszélgettünk majd szerintem, mert ezek azért fontosak. És ugye most tipikusan akkor arról beszélünk, hogy nem elmegyünk Haitire feltétlenül, ami így a nyaralás jelenti, hanem mondjuk én váciként kimegyek mondjuk Zebegénybe egy hétre egy kis apartmanba.
1: Pont erre szeretnénk rávilágítani.
0: Na, akkor a nyaralás az luxus-e, vagy alapvetően egy egészséges életmódot támogató történés? Erről beszélgetjük akkor mindjárt.

0: Luxus nyaralás, vagy az egészségünk megőrzését szolgálja, éppen ezért mindenképpen, akár bele kell nagyon mélyen nyúlni a bukszánkba, akkor is ezt lépjük meg egy évben egyszer, mert az hálás lesz, és a szervezetünk hálás lesz érte. Erről beszélgetünk, a Nóri témája az, amit átbeszélünk, és akkor honnan induljunk el?
1: Én azt gondolom, hogy akkor onnan, amit már elkezdtünk feszegetni, hogy én egyértelműen amellett foglalnék állást, aztán majd taglalom, hogy igen, mindenképp egészségügyi szükséglet egyéb az ember életében, és nyilván azt embere válogatja, munkahelyen minden egyéb, hogy megteheti-e azt, hogy ő kiveszi mondjuk nyáron egybe, akár azt az említettük 10 napot, 12 napot, vagy ő nem is alkalmas arra, mert ő mindenképp fontos e-maileket meg kell válaszoljon, vagy dolgoznia kell, akkor meg darabolja föl, legyen egy évben, akkor menjen télen is 3-4 napra, nyáron is 3-4 napra, tavasszal is 3-4 napra, szóval az lenne a legfontosabb, hogy azt értsük meg, hogy ne azért menjünk pihenni, mert elfáradunk, hanem azért menjünk pihenni, hogy ne fáradjunk el. Szóval ne várjuk meg azt, amikor tökre kipucsultam, és már tényleg alig várom, hogy a várostáblát elhagyjam, és kicsit levetkőzzem a pörgő agyamat, hanem hogy utazzak el, ha lehet egy-két napra, és ne az legyen, hogy már hulla fáradtam mentem el, hogy kell két nap ahhoz, hogy aludni tudjak egyáltalán, vagy föl tudjam venni azt, hogy azt a ritmust, hogy én most itt chillben, nyugalomban vagyok, hanem pont az lenne a lényeg, hogy egy kicsit tanítsuk meg magunkat, vagy az agyunkat úgy kikapcsolni még azelőtt, mielőtt teljesen rottyon vagyunk, és teljesen kimerült az idegrendszerünk, meg nagyon-nagyon elfáradtunk. És ez rohadtul nem feltétlen luxus, és nem nagy pénzek kérdése, mert én azt gondolom, hogy akár, ha már említettünk bánk, a Dunakanyar, ott Zebegény, Visegrád, Balassagyarmat, Nyíries, tehát annyi rengeteg olyan helyet tudunk felsorolni, ami nem egy óriási költség, de biztos, hogy akár, ha végképp nem teheti meg az ember, akkor én öregbe sátrasan, vagy autóba alva egy-két napot, szóval minden szerintem, minden megoldás szóba jöhet, és mindenkinek kedve, pénztárcája szerint kéne tudatosan előrevetíteni azt, hogy igenis, hogy menjen azelőtt, még mielőtt teljesen kimerült, elfáradt, menjen néhány napra, kapcsoljon ki, pont ezért, mert hogy egészen másként működik a szervezet meg az agy, akkor, amikor tudod, hogy van legalább 3-4 napod, adja Isten mondjuk 10-14 napod arra, hogy akár lekapcsold az agyad arról a hétköznapi pörgés üzemmódról, tehát hogy az annyi rengeteg pozitívat hozhat az immunrendszerben, az egészségállapotban, az agy, az idegrendszer, tehát mindenben nagyon nem is kell taglalnom.
2: Érdekes ezt. Különben, hogy a kérdésfelvetés az eleje, nem, tehát tök jó, amit Nóri mond, abszolút így van. Tehát, de amikor indultunk a kérdésre, és akkor, hogy luxus-e, vagy nem tudom, micsoda. A legnagyobb luxus az, amikor időt szánhatsz magadra.
1: Ez a durva egyébként.
2: A legnagyobb luxus az ez, ha úgy veszem, akkor igaziból, és ez a legnagyobb nehézsége, a egyik legnagyobb kérdés, hogy az ember ezt hogy tudja lerendezni fejben, hogy melyik az az idő, amit akként tud már értékelni, hogy ez magára szánt luxus, és a saját, saját egészsége érdekében már meg tudta lépni magával szemben. Nem feltétlenül kell egyébként, jó, most nyár kapcsán értem, beszélünk a nyárról, nem feltétlenül kell összekapcsolnunk, főleg nem a luxus szóval, bár maga ez már, én is azt mondtam, hogy luxus a magadra szánt idő, de nem feltétlenül kell összekapcsolni a luxusnak a másik jelentés, vagy a konkrét jelentés értelmével, mert akkor félre is csúszhatunk akár. Tehát ha már te szánsz magadra időt, és tényleg nem, még akár autóba sem ülsz, és akár még repülőre sem ülsz, bár ugye az is témája a felvetésnek, hanem egyszerűen csak azzal foglalkozni magaddal egy-két napban, három napban, négy napban, öt napban, nem tudom, fél napban, nem tudom, egyénileg változik ez, hogy addig kéne eljutnunk, hogy ezt a történetet, lehet, hogy többet érek azzal, most én nagyon izé leszek ilyen populista szalszöveg, lehet, hogy többet érek azzal, ha otthon tudok maga, szó szerint magammal, és valakivel, még aki kapcsolható hozzám, foglalkozni, és jól ellenni, mint egy elképesztő összegbe kerülő 9 éjszakás kalanda valahol a világnak a ördög tudja melyik végén, ahol luxusnak elmondhatom majd a Facebookon, hogy ott voltam, de pont azért, mert luxus egy olyan görcsöt csinálod végig, hogy ha már ennyi pénzét vagyok, nehogy lemaradjak valamiről, marhára, kikén, és így, akkor így, nekem biztos így, marha jó, igen. Az már nem nyaralás.
0: Igen, de ugyanakkor meg én a Norgának is adom azt, hogy
2: abszolút.
0: Azt, hogy ha nem pattansz ki a megszokott közegből, tehát én is szerintem biztos vagyok benne, hogy hiába az odafigyelsz, akkor mondjuk van két napotok otthon egymásra, azért mindig nem jelenti ugyanazt a hatást, mint hogy ti elmentek mondjuk, nem tudom én, tápjószecsőre két napra. Mert kijöttök otthonról, és nem ugyanúgy fogsz izélni, meg kanapé, meg ágy, meg nem tudom, teljesen más ingerek élnek, tehát hogy az, hogy te elkezdél mentálisan ilyen szempontból összetebb rendben lenni, akkor inkább kilépsz otthonról.
1: Hát csak úgy, ez csak az veszed a telefon, csak a munkaizét, és akkor ha mondjuk nem otthon vagy, akkor nem úgy időzíted, hogy majd ebéd után megnézem kiket, vagy érted?
2: Hát benne van az a régi kifejezés, amit még a régi orvoslás is mindig mondott, a levegőváltozás.
1: De tényleg?
0: Igen.
2: Ez tényleg. Az egy kifejezés, ha erre tényleg gondolunk, akkor az nagyon-nagyon éltetve volt, nem kicsit, és akkor mondjuk egy század elejé, múlt század elejé Magyarországot, ha veszünk, természetesen a levegőváltozás itt a Felvidék hegyei voltak, és elmentek szó szerint tulajdonképpen
1: hegyi levegő
2: tüdőszanatórium szinten magukhoz venni valahova itt a Tátrába, és az volt a csoda.
0: Tovább megyek.
1: Mátra, itt Magyarországon.
0: Nem is az, hanem azt mondták, Kanadában már az van, hogy a receptre felírja az orvos, erre beszéltünk egyszer, az erdőlátogatás. Tehát gyakorlatilag, hogy minden baj van, akkor kiírta, hogy akkor napi 3 óra a gyaloglás az
2: erdőbe.
0: És akkor ez receptre van.
2: De várjál, annak témája, a beszélgetésben emlékszem annak, hogy már az első óra után már mérhető az egyénem, aki ebbe belecsöppen, azok a változások.
0: Hát erről VBT-vel beszéltünk pont a kék halálban, hogy hozta a kis klasszik dolgait, hogy valami 20 perc után már egyébként idegrendszer átkapcsol, mert egy eddig faktosan védekező üzemmódban vagy. Tehát, hogy úgy van az egész íz, hogy
1: akkor
0: védekező, akkor ott vagy 20 perc a természetben, akkor már kikapcsol egy 20 perc után ez a fajta, nem tudom én milyen.
2: És már
1: azért, mert annyira boszorkányságnak veszik ez a kapcsolódni a természettel, földdel, vagy nem tudom én, pedig rohadulni.
2: Csak ki kell menni.
1: Ez egy tény pedig, így
2: csak
1: van. Ne adj Isten, még jó időben, én például nagyon gyakran szoktam azt csinálni, hogy csak úgy sétálgatok mesztéláb a fűvön. És ez is egy ilyen nagyon-nagyon holisztikus, elvont szemlélet is lehet, de rohadtul nem az.
0: De ezt rengeteg óvodában már használják is, tehát hogy ilyen, hogy mondják ezeket a mezitlábas tanúsvényeket csinálják, most legutóbb talán
1: mindenféle járófelületen.
0: Az országban az első szivacs óvodát, vagy szivacs kertet, azt a Gráci intézményben csinálták meg, hogy direkt csináltak egy olyan, hát ugye fölásták a kertet, és akkor különféle rétegeket pakoltak felületes egymásra, és akkor úgy jobban megtartja a vizet is, és akkor jöntök el a tetejében, igen, ilyen különféle felületű kis járólapokat.
1: De itt a Cseperedő én nekem még a kisebbik lányom járt, oda már akkor is volt egy ilyen az udvaron, ez igen. Direkt ilyen kis tanösvényszerű.
2: Jó, azok se érezzék magukat egyébként kényelmetlenül, akik viszont ugye nagy utazásokban találják meg.
1: De végképp nem, ez annyira egyéni.
2: De a hozzáállás.
0: És hogyha nagy utazás, akkor még így van egy másfél percünk, akkor most menjünk akkor a repülő vagy az
2: autóra? Igen.
1: Na, repülő vagy autó. Ádám.
0: Most mit vizsgálunk? Egy teljes LC-elemést szeretnénk, hogy akkor
1: nem, én azt mondom neked, figyelj, drága szívem, pénzed adott, időd adott, 2 hét ennyi és ennyi, tehát nem szűkölködnöd kell. Milyen jellegű?
0: Hát, mivel az idő adott, ezért repülőben megyek, mert akkor marad az időmből, érted? Tehát eleve hát most eleve, hogyha van 2 hét nyaralásom.
2: Nagyobbat pihensztem.
0: És akkor most én lemegyek kocsival, nyilván nem fogok lemenni kocsival. Több órára, mert akkor
1: én nem vagyok benne biztos,
0: kiesik egy napom.
1: A repülőt választom.
0: Nem tudom, nekem kiesne egy napom.
2: Hát ráadásul benne van az, hogy ha valaki a repülőre ülsz, akkor egy olyan mértékű távolságot teszel meg vele, szolgálva a levegőváltozást és a környezetváltozást tiszta erőből.
0: Hát
2: ami autóval nem becserkészhető.
0: Kipihened még egy nap,
1: ott
0: tehát ugye kipihened a vezetést.
1: Akkor autót kell bérelj, ha mégy szalóva, ha csak nem úgy mégy, hogy mondjuk ott csillbe vagy, és akkor egy szálloda 5 csillag benn, zár, és ott marad.
2: Milliónyi kikapcsolódás létezik, semmit nem ér a történet a hozzáállás nélkül.
0: Lakókocsi.
2: És az milyen sok? Hát viccesz, a lányomnak a tanító nénie, tanárnénie, pontosabban nyugdíjas lett a gimnáziumi tanárnéni, egyszerre mentek nyugdíjba a férjével. Először csak kiköltöztek ide Nagy Börzsönybe, és aztán azt hiszem, hogy azt is eladták, és vettek egy lakóautót, és járják vele gyakorlatilag az országot, és ott élnek a lakóautóban, és akkor a 65 és 70 környéki emberekről beszélünk, of course, mondjuk a hölgy valószínűleg egy kicsit fiatalabb nyilván, oké, de a lényeg a lényeg, ott is ott van.
0: Jó, várjuk a hozzászólásokat. Jó, 0-30-566-22-62.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A falu vezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében. Ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. A Romhányi és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó 4 állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is. A Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a való utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Na

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Nézzünk körbe a hozzászólások, igen, lastrumában, mert ugye ez a kérdésünk, hogy ugye az életmód rovatunkban arról beszélgettünk itt Nóri által, hogy a nyaralás az luxus-e vagy egészség, tehát luxusként tekintsünk-e rá, és ugye itt azért turkáltunk kicsit a pénztárcába is, mert hogy ha végignézzük az elmúlt években, és a KSH-nak a különféle nyaralással kapcsolatos kutatásait, akkor abból kijön az, hogy nem tudom én, a magyar lakosságnak a fel az biztos, hogy nem fog elmenni nyaralni, meg nincsen rá pénze. Legalább egy hétre, akkor nem tudom, hogy háromnegyed. Tehát ugye jönnek az adatok nagyjából, és ezek nem jók, arra akartam csak kijegyezni, tehát nagyon sokan nem tudják megtenni azt, hogy legalább egy hétre elmennek valahova. Tehát, hogy Balcsira is elmész, az nekik ez luxus.
2: Hát az nem csoda.
1: Igen.
3: Szerintem pont a Balcsi a legdrágább, szóval előbb menjél Horvátországba, vagy nem tudom én.
1: És akkor úgy értük ezbe azért, a Nóri azt mondta, hogy mindenképpen kell valami fajta levegő változás, ugye ezt mondtuk, mert hogy az a következő X hónapra, időszakra mindenképpen feltölt meg, meg muszáj vagy kijönni abból a környezetből. Valaki azt írja egyébként, hogy a nyaralás jó dolog, de ne csináljunk belőle egészségügyi ellátást.
2: Arany szépen.
3: Hát, de.
2: Szerintem abszolút. Egy bizonyos értelemben igen.
1: Nagyszüleink sem járnak wellnessre, ha jártak wellnessre, mégis felneveltek egy országot.
3: Nagyszüleim, az én nagyszüleim pedig ugye Mesterszabó volt a nagypapám, meg a nagymamám Bölcsis néni, és ők, én annyira emlékszem, ők is mindig jártak hévízre.
1: Hévíz.
2: Akkor az volt akkor
1: a... Meg Zsóri.
3: Meg Zsóri.
2: Meg Szoboszló. Ezek megvoltak mindig
3: szóval
2: a nagy
3: fürdő. Szóval ez, és nem csiliárdosok voltak.
2: És Pest régi fürdői.
1: Igen.
3: Na, úgyhogy ez, ne haragudj, kedves hallgató.
2: Ez élt.
3: Csak ez, igen.
1: Más ha valaki nem tud nyaralni, az egészségügyi hátrányba kerül.
2: Hosszú távon lehet, hogy igen.
3: Biztos. Biztos, mert hogy nem gondolom, hogy annyira bölcs, vagy annyira ügyes, hogy ő kifejlesztett teljesen ilyen önrelaxálós technikát, ami akár felé.
1: Nem egy kis azzal. Butha.
3: Így, úgyhogy nem gondolom, hogy igaza van, inkább ezt mondom, hogy az egészségügyi hátrány éri egy idő után.
1: Igen, vannak itt azért kétkedők, valaki azt írja, egy hét a tengerparton, vagy egy év kondi bérlet, melyik tesz többet az egészségét?
2: Ó, ezek nagyon szimpatikus összehasonlítások, igen, melyiket szeressem, a Kamilla teát, vagy a gyömbért?
3: Maradjunk annyiban, ez az össze nem vettető.
2: Ezek nagyon nehéz, nagyon nehéz.
3: Nincs közel
2: persze, máshoz a persze, hát így ne. Melyik gyerekemet szeressem?
3: Én azt mondom, hogy vegyen kondi bérletet,
1: igen?
3: És menjen el kempingezni is olcsó pénzért.
1: Valaki megadja, hogy mondta Norbi, hogy akit otthon tud kikapcsolódni, annak nem kell nyaralnia menni.
2: Igen, ő mondjuk egy kis butha már, ez igen, de én azt érzékelem, az a legfontosabb tényleg, hogy az élet a legnagyobb luxus tényleg az időnk. Attól vagyunk megfosztva.
3: Pont igen. Így van.
2: Attól vagyunk megfosztva.
1: Le is járt, úgyhogy jönnek a zenék, Norbikám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik.

0: Magyarország leghosszabb bérblokád pályája vár rá, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Superman nem ilyen?
7: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
8: Supergirl, a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: 8 óra van.
14: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni.
16: Hírek.
15: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőség, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búzeszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzeszem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival a magas szintű tudás átadásával mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása.

0: Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha a Szigetország a jövőben ismét csatlakozni kívánna a közösséghez. Ezt közölte az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója. Michael Barnier azt mondta, Európában mindenki sajnálja a britek távozását. Úgy fogalmazott, 10 év távlatából visszatekintve a folyamat olyan játszmának tűnik, melynek csak vesztesei voltak. Szerinte a londoni kormány valószínűleg sokkal többet veszített a kilépésen, mint az Európai Unió.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a Vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombel területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
4: Nagyot szól.
5: 8 óra múlt 3 perccel jó rádiózást kívánunk mindenkinek, megyünk tovább, itt vagyunk, és az Ipolyvölgyi különleges mentők csapatával fogunk majd foglalkozni, akik hát már velünk laknak itt a reggeli műsorban.
6: És rájuk rúgt az ajtót a nyár, felteszem, vannak olyan dolgai velünk laknak. Most jut eszembe, hogy mit mondott.
5: Ha már ugye múltkor a 2500-as adásról beszéltünk, hát tehát ugye vannak ilyen jelentős szereplőjének a 2500 adásnak, ugye az egyik az Ipolyvölgyi különleges mentők, mert ők már 10 éve itt vannak velünk kvázi gyakorlatilag folyamatosan.
6: Rendszeres jelentéseink vannak.
5: Bíró Anna, Vadasi Zsuzsa, tehát hogy vannak ilyen.
7: Vannak a klasszikok.
5: A klasszikok és a Rennert Peték is ilyenek. Úgyhogy velük foglalkozunk most, mert hogy pályáztak megint a visegrádi alapban, erről már egyébként az elmúlt években sokszor beszéltünk, hogy ebben azért tudnak támogatott összegeket összehozni. Már a 4. alkalommal pályáztak és sikeresen kaptak 15 millió forint támogatást. És ugye képzésekre, mert hogy ugye nagyjából az a címe, ami alapján kapták a pályázat támogatást, hogy hát a globális felmelegedésre, klímaváltozással kapcsolatos speciális mentési válaszoknak a fejlesztése, erősítése és hasonlók, és hát azért belegondolunk abba, hogy már hát itt folyik rólunk a víz már most is mindenhonnan.
6: Ültünk be kb.
5: Körülbelül.
6: Jó, tudjuk, Nóri kivétel.
5: Jó,
7: Nóri kivétel. Adás végére biztos.
6: Nála 10 fokkal később indulnak be ezek a jelek.
5: Nálam meg nagyobb a mínusz 10 környékén, tehát hogy én el vagyok.
6: Nagy a szórás.
5: Nagy a szórás, így van. És hát nagyon sokszor beszélgettünk már velük arról, hogy amikor már a szintén brutál kemény Nógrád vármegyei, vagy nem csak Nógrád vármegyei tűzoltók már úgy nem bírnak a helyzekkel, és valami speckó helyszín van, és már nem lehet oda csak úgy kimenni, akkor a Petéket hívják hozzák. És ugye az, hogy most ilyen globális felmelegedés, meg klímaváltozás, azt, hogy az elmúlt napokban is lehetett meg kapásból érzékelni, mert hogy azért már volt egy-két helyen már erdőtűz, meg borult tűz az országban. Tűzgyújtási tő van egy csomó helyen, meg hát azért én is néztem egy pár posztot, amikor egy-két ilyen szupercella vagy minizivatal lecsapott itt-ottam ott az országban, hogy akkor azért milyen áradások, meg milyen vizek voltak. Úgyhogy gondolom, hogy ez ügyben fognak ők fejleszteni. Erről
7: tehát
5: fogom beszélgetni.
7: Magukat képzik tovább?
5: Igen, igen, igen. Tehát gondolom akkor, hogy kapnak új minősítéseket, akarnak ők is tovább fejlődni, mert gondolom ez minél többször lesz már sajnos, akár egy nagy erdőtűz, vagy bármi, és arra azért gondolom, fitten kell tartani őket.
6: Hát meg új tudásanyag kell hozzá nyilván, vagy kellhet.
5: Igen, tehát hogy...
6: Ez teljesen logikus.
5: Valami ilyesmi lesz, amiről beszélgetünk majd mindjárt, úgyhogy imádjuk egyébként Renner Petit, ugye a kommunikációs vezetője Balassa Gyarmat, hivatásos mentőcsapatának.
6: Hát elképesztő.
5: Nagyon jó a humor a Petinek, úgyhogy vele beszélgetünk mindjárt arról, hogy akkor mire is tudják ezt az összeget majd költeni.

0: Itt is vagyunk, vissza is tértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ami a lényeg, hogyha a Tipolyvölgyi különleges mentők, velük mindig szeretünk foglalkozni. Én is sokszor emlegettem vissza azt, amikor egyszer ugye elmentünk hozzájuk, ugye itt a régi vízműnek a részén van nekik egy bázisállomás, de ott már rendesen egyébként ott búvárkodni is lehet, mert a régi nagy, nem tudom én hány száz ezer literes tartályt is feltöltötték vízzel, tehát ott rendesen...
1: Azt a minden!
2: Gondolnád?
0: Ugye akkor ilyen alpinista cuccot is megoldottak, ha van egy csomó sít, akkor tudnak egyébként ott ugye menteni a kőhalmok alól, van egy lerobbant autó, amiből tudnak ugye kiszedni embert, tehát ugye egy nagyon komoly apparáttal.
2: Elsőbb, amiben be lehet hatolni valakit, kimenteni, meg igen, ilyen, gondolom.
0: Igen. És soha nem feltétlen, amikor, hogy akkor hogy lesz ez, és akkor ugye én engem tettek be a kocsiba, mint hogyha én ott megsérültem volna, és akkor rátettek egy rendes ágyra, kihúztak, nyakmerevítő, minden. Hát nem volt egy kellemes érzés, úgyhogy mondtam is annó, hogy a gyerekek egyszer ki kéne egyet próbálni, mondjuk
1: én
0: egy ilyen...
1: Én annyira adnám, csak én most szólok. Igen, ha mégis szükség lenne, én lennék ilyen.
0: Igen, csak hogy ezt mondom, a jogosítvány mellett, vagy jogosítvány előtt egy ilyet, hogy akkor milyen egy nyakmerevítővel kiszedni az embert a kocsiból.
1: Igen, ez tök
0: és
1: jó.
0: És akkor nesze itt van, gyerek, így menjél.
2: Mondja, egy része lehetne, különben valóban Ádinnak, ez nagyon jó meglátás. Ezt része lehetne az oktatásnak. Abszolút. Teljesen így van.
1: Hangyányi elrettentő ereje lenne mégiscsak.
0: És mondom, tehát nagyon rendesek voltak a Peti, meg a szakik, ugye, de azért ott nem azt mondom, hogy becsokiztam, de nem volt egy kellemes érmény.
2: Tehát maradjuk abban, hogy Ádám a nap végéig szerepben maradt. Szinte biztos.
1: Nem akarom,
2: igen, ott beküldtem, nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy szerepben maradtam, mint a nagyszínészek, akik játszanak egy gonoszt, egy hónapig gonoszok.
0: Igen, na úgyhogy ebben játszik, hogy nagyon multifunkciós a csapat, ugye Balassajomat hivatásos mentőcsapatáról van szó, és azért beszélgetünk most a kommunikációs vezetővel, Renner Péterrel, mert hogy a visegrádi alapból újabb támogatást nyertek, 15 millió forintot, most már negyedszer voltak sikeresek, és ugye hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy hát ugye képzésre fogják ma ezt a támogatási összeget költeni, tehát gyakorlatilag ez egyfajta tandíj, hogy még okosabbak, még ügyesebbek legyenek, mert hogy hát itt már egyre több lesz a villámárvíz sajnos, meg ilyesmi. Úgyhogy Petivel erről beszélgetünk, hogy akkor hogyan is indulnak ezeknek a képzéseknek neki. Szia Péter, jó reggel!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Csáu, csáu.
1: Szia!
0: Szia! Na hát akkor csöpjünk is kérlek tényleg bele, mert hogy hát ezen a pályázati rendszerben akkor azért eléggé sikeresek vagytok, meg ügyesek vagytok, akkor megint van egy kis anyagi háttér. Na akkor merre mentek ebből szakmailag, milyen irányokban tudtok megjönni, egyáltalán miért van szükség erre? Hogy vagytok ezzel? Talán kezdjük így.
3: Egyesületünk az Ipolyvölgyi Különleges Mentőegyesület immáron, ahogyan mondtad is, negyedik alkalommal nyerte el a Nemzetközi Visegrádi Alapnak a pályázati támogatását. A projekt partnerünk jelen esetben is a Losonci Járási Tűzoltó Szövetség. Velük már több alkalommal is sikeresen együtt dolgoztunk ilyen pályázatokban. A projektnek a célja az a klímaváltozás okozta a katasztrófa kockázatokra történő közös felkészülés. Azt hiszem, hogy sajnos ezt nem kell különösebben részletezni.
0: Hát bizony nem.
3: Probléma. Ez itt van az ajtóba, ha ugyan már nem jött be. Sajnos Balassagyarmat is megtapasztalhatott már ebből egy-két intenzív viharkát.
0: Igen.
3: Elmúlt években nincs ez másképp Szlovákiában sem, tehát ez így nagyjából közösen sújtja ezt a területet. Ugye a felkészülésnek is közösnek kell lenni, és ugye együtt azért átvéve egymásnak a munkamódszereit már önmagában ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Itt igazából három területre igyekszünk majd koncentrálni.
0: Igen.
3: Az egyik, amit te is említettél, a különböző árvizek és kiemelten a villámárvizek hatásai elleni védekezésre, a másik a nagyobb kiterjedésű erdőtüzek oltásában való szakszerű részvételünk, a harmadik pedig a lépcsőnyomon jelentkező viharkárok minél gyorsabb, hatékonyabb ellátásában történő közreműködés. Ez az a három terület, amire igyekszünk koncentrálni. De egyrészt azért, mert a mi vidékünként is nagyjából ezek jelentik a legnagyobb kockázatot ezen a téren, másrészt pedig ez az a három terület, ahol az önkéntes mentőszervezeteket az elmúlt évek tapasztalatai alapján a leginkább és a legjobban be lehetett vonni a mentésbe. A projektünknek a futamideje az másfél év egyébként, tehát jövő 2027 karácsonyára zárul majd nagyjából, tehát két nyári időszak van előttünk a megvalósításra, hiszen ezek azért jobban a nyári időszakokhoz kapcsolódnak. Igazából, hát ahogy mondtad is, 15 millió forintot nyertünk erre, ugye ez majd a euró árfolyamnak a pillanatnyi helyzetétől fog függni, ezt most nehéz kiszámítani.
0: Okay.
3: Ez a pályázatot ugye euróban kell benyújtani, és úgy nyerjük el az összeget is.
0: Peti, bocsánat, hogy megszakítalak, csak akkor váltsuk csak apró pénzre ezt az euró függ árfolyamot, hogy akkor, tehát nem tudom, eszközkezelésben tanultok újat, vagy tehát mi az, amiben tudtok akkor most még fejlődni? Csak hogy azért a hallgatók is értsék azt, hogy oké, most erdőtűz, meg viharkárok, de mondjuk nem tudom én tényleg a láncfűrészkezelési jogosítványt kaptok, vagy...
2: Nem is, lehet, hogy kell.
0: Azért mondom, hogy erre vagyok kíváncsi.
1: Az már szerintem megvan.
3: Igazából itt is két nagy terület van. Egyrészt közös felkészülési gyakorlatokat fogunk végrehajtani, tehát ahol az, hogy csapatban minél jobban tudjunk együtt dolgozni. Ez az egyik része, ezek kifejezetten ilyen gyakorlati készségek, ismeretek. Másrészt pedig, ahogyan mondtad is, vannak még olyan szaktanfolyamok, maradtak még, már nem sok, de maradtak még olyanok, amiket még nem sikerült minden tagtársunknak elvégezni, akár nálunk, akár szlovákiai oldalon, és ezekre tudjuk majd őket beiskolázni. Röviden szívesen el is mondom.
0: Mond, még egy pár percünk van.
3: Nagyszerű. Tehát az egyik, és talán szerintem egyébként a legjelentősebb, hogy minket az árvizeknél ma már igazából egyre magasabb szintű feladatokba vonnak be, tehát itt már a történetesen a különböző zsilipeknek a szükség szerinti nyitása, zárása, víz alatt búvár technikával a javítása, ugye amivel azért adott esetben nagyobb területeknek az elöntését lehet megelőzni. És ugye a búvároknak a képzése, hát azt gondolom nem kell mondani, hogy az mekkora összegeket emésztene föl, és ezt elég költséghatékony módon úgy tudtuk megoldani, hogy azok a búvárink, akik a 11 évvel ezelőtti alakulásunkkor megkezdték a búvárképzést, ők ma már tehát a legelsők ma már eljutottak oda a tapasztalat a gyakorlat alapján, hogy búvár oktatói, illetve vezető búvári tanfolyamot végezhetnek majd el, és őket tudjuk erre ezekre a tanfolyamokra beiskolázni.
0: Ez nagyon jó, akkor meg házamből meg lett.
3: Gyakorlatilag búváriskola is leszünk, sok minden vagyunk már egészségügyi szolgáltatótól Vöröskeresztes alapszervezetig, hát búváriskola is leszünk.
0: Jó van, Peti, király.
3: Egyesületen belül tudjuk már a többi taktársunk képzését megvalósítani. Ja, a másik ilyen, hogy amikor a vihar az nem csak leszaggatja a faágokat, mint amit az útról össze kell darabolni és eltüntetni, hanem sok esetben derékba töri vagy megdönti a fákat, és ezeknek a szakszerű vágásához viszont faktermelő végzettség és gyakorlat kell. Nem mindegy, hogy egy városi környezetben, hogy szedett ki a félig letört fát, ezeket a tanfolyamokat is el fogják tudni végezni taktársak, illetve a szlovák kollégák. Ezen kívül alpintechnika terén még van egy-két olyan ipari alpinistánk, akinek nincs meg a legmagasabb szintű OK és ipari alpinista végzettsége. Őket tudjuk erre beiskolázni.
0: Szuper.
3: A alpinista taktársainknak a rendszeres éves továbbképzését tudjuk majd finanszírozni. Szlovákiai oldalon ezen felül még ugye ott beleütköztünk egy olyan problémába, hogy nálunk az első segélynyújtás, az egészségügyi szakismeretek azok nagyon magas szinten vannak jelen. Hiszen egészségügyi szolgáltatunkat mentőtisztaktárs irányítja. Most már egyébként oxiológus szakorvos a szakmai felügyelője, tehát nagyon magas szinten csináljuk ezt, számos mentőszakápoló, mentőtechnikus szaktársunk dolgozik az egyesületben. Szlovákiai oldalon viszont sajnos ez nincs meg, és a korábbi ilyen visegrádi alapos pályázatból tudtuk biztosítani az ottani kollégák számára legalább egy erős alapszintű elsősegélynyújtó oktatást. Most pedig majd a Szlovák Vöröskereszt Losonci szervezetének a közreműködésével már egy haladó szintű, tehát egy középfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot fogunk tudni szervezni
0: az ottani
3: kollégáknak.
0: Tehát
3: körülbelül így fog ez a
2: nagyon sok.
3: Én azt hiszem, hogy nem lesz unalmas. Nem.
2: Nagyon sok.
0: Úgyhogy nyomjátok. Én megérzem azért, hogy legutóbb nagyon komoly mentés volt még, mert hogy az ötödik nyíriesi hajómodell kupán a Csopaki vízibusz első és hát Péterik voltak azok,
2: elő kellett hozni,
0: akik megtalálták a buszt lent valahol a mélyben, úgyhogy...
2: Valakinek az nagyon fontos.
0: Nagyon fontos, úgyhogy a Peték ezt is megcsinálták. Csúcs. Péter, ölelünk, sok sikert, szóljatok, és akkor beszámolunk arról, merre jártok. Jó?
3: Hálásan köszönjük, szép napot.
0: Köszönöm, szia, minden jót. Szia. Na.
4: De ez jó, az a busz, tényleg?
0: Komolyan nem mondom. Gere Józsi küldte, és mondta, vagy... írta nekem, mondom, hogy így, mert a Titanic is kint volt, mert jött egy
4: és nem az...
0: Mondta, csak mondta, remélem nem tűnik, nem is akkor a csopaki vízi busz volt. Na, úgyhogy nagyon mennek a különleges mentők, úgyhogy Peték dolgairól beszélgetünk, majd mindjárt összefoglaljuk, hogy mi mindent tudnak megvalósítani ebből a támogatásból.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Folyamatosan készítik fel a Nógrádvár megyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőség, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búzeszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzeszem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival a magas szintű tudás átadására mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha a Szigetország a jövőben ismét csatlakozni kívánna a közösséghez. Ez közölte az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója. Michael Barnier azt mondta, Európában mindenki sajnálja a britek távozását. Úgy fogalmazott, 10 év távlatából visszatekintve a folyamat olyan játszmának tűnik, melynek csak vesztesei voltak. Szerinte a londoni kormány valószínűleg sokkal többet veszített a kilépésen, mint az Európai Unió.
5: Időjárás.
7: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
6: Közlekedés.
7: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
9: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
8: Megafon.
9: Nagyot szól.

0: rádiózás mindenkinek, itt vagyunk, és hát nagyon-nagyon klassz dolgokat mesélt az előbb Renner Péter, az Ipolyvölgyi különleges mentő kommunikációs vezetője, mert hogy a balassagyarmati csapat a visegrádi alapból most már negyedszer tudott támogatást behúzni, nagyjából 15 millió forintot tudnak felhasználni, mégpedig ugye képzésekre, és hát nem voltam egyébként annyira messze, mert ugye itt a láncfűrészes jogos,
1: de olyanjuk már van.
0: Olyanjuk már van, igen.
1: A fakitermelő papír.
0: Igen. Tehát, hogy fakitermelő papír, igen, meg ilyen nagyon-nagyon best ipari alpintechnika, tehát, hogy érted, nem tudom én, az Empire State Buildingen is tudnak már lógni, és akkor lesz rá a papírjuk, hogy ott...
1: Wow. Na most ízad a tenyerem, ha belegondolok az, az abba.
0: Ott tudnak majd, nem? Figyelj, hogyha nem jön össze ez a biznisz, már elmennek az Empire State Buildingen, és akkor tudok ablakot pucolni.
2: Jegyezzük meg, Nórinál a magasság.
0: Elindítja. És ugye, ami a másik még, hogy ugye az árvizek, meg az villámárvizek kapcsán, hogy azt mondta a Peti, hogy ugye zsilipeket kell sokszor a víz alatt nyitni, zárni, javítani kell, ugye akkor ez a búvároknak a feladata, és ugye mivel nagyon régóta már búvárkodnak, tök, hogy akkor mondjuk ketten-hárman tudnak búvároktatói képzést is megkapni, éppen ezért, aki még ott, érted? Akkor házon belül megcsinálod, és akkor kész, ennyi.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy ilyen szélcsövük biztos nincs. Tudjátok, ez a, amiben lehet
2: röpködni.
1: Aha, az a szélturbina, az a, mit tudom én, milyen átmérőjű.
2: Alulról fölfelé tolja a helyzet, és akkor abban lehet.
1: Biztos, mondjuk az 15 millióból semmiképp se jön neki valószínű.
0: Csak azt, hogy ne legyen ilyen szerünk azért mondjuk itt Balassagyarmat környékén, hogy ezt érted
1: hát így. Én nem tudom, néha így üldögélve a teraszon azt gondolom, hogy de.
0: Hogy igen,
2: akkor beszéltünk Petrival, aztán persze elszaladt az a néhány perc, ami a beszélgetés kereteit és az idejét az adta, de lassan azért meg fogom kérdezni tőle, hogy mivel tudjuk, hogy Petinek azért van némi rálátása és kapcsolata a légiforgalommal, mint olyan úgy általában. Milyen távol állhat tőle a légiment, vagy a csapattól a légimentés bármilyen szintű sansza egyéb iránt? Lehet, hogy annyira borzalmasan nem. Tehát egy helikopteres
0: már lehet,
2: eszköz meglétével.
0: Hát Peti tudná irányítani, mint légirányító.
1: Hát meg lelógni is, mert hogyha az Empire State Buildingről is lelóghatnak, akkor a helikopterről is lelóghat. És hegyi mentést
2: most végez. Csak így tényleg
0: vagy úgy oltani tudod erdőzeket, hogy akkor
2: megkeresd, ez milyen szintű, most lehet, hogy tényleg nyilván ez olyan léptékekben.
0: Lehet, hogy nem annyira messze.
2: Lehet, hogy nem, de lehet, hogy igen, hogy léptékekben vagy közel vagyunk, vagy lettentő messze. De mint lehetőség, ha adott lenne a kezükben egy ilyen történet, és tényleg a Peti kapcsán megvan a szakmai háttér ennek, abszolút létben egészen biztos vagyok, akkor az mekkora új sanszokat adna, mekkora lökést adhatna
0: a csapatnak
2: rajtuk keresztül, igen, mindenkinek.
1: Mondom, gyarmat metropolis, az is bebizonyítaná.
0: Na, úgyhogy figyelünk rájuk, és hogyha megvannak az ilyen képzések, akkor majd a Petivel beszélgetünk, most pedig a Megaslágerekkel folytatjuk a reggelt.

0: játszunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
0: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
1: Megijesztél?
2: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel. Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A faluvezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében. Ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. A Romhányi és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó 4 állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is. A Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló

0: engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnak, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a Vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
4: 9:03, szevasztok hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Reméljük, hogy mindenkinek minden megvan. Még csak aki
5: az időt
4: tudja azt, hogy még itt a reggel 7 órási időintervallum most hoztuk még vissza, most itt még a hírek alatt a beszéd témában. Ja, na, de nem erről lesz szó, mert hogy tényleg elmúlt 9, úgyhogy belecsapunk a délelőtti idősávba, folytatjuk a startmenüt, jönnek a megaslágerek, és aztán Varga Bíró Tamás, hát gondolom klasszikot hoz, majd kiderül az első dallal, pedig indítjuk az órát.

0: A meg a slágerek után itt vagyunk, és boldog vagyok, mert hogy lifehackezünk. Jó rádiózás mindenkinek. Varga Bíró Tamás itt van már a stúdióban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked, Ádi, és jó reggelt nektek, kedves hallgatók. Annyira szépen kérted, hogy nem tudtam nemet mondani.
0: Köszönöm.
1: Összeszedtem egy csomót. Szerintem ezzel egyébként egy-kettő, de akár lehet, hogy még három alkalmat is fel tudunk ölelni.
0: Nem mondod ennyit? Nagyon
1: hát
0: jó.
1: Figyelj, vannak olyanok, amik azért egy kicsit közismertebbek.
0: Nem baj,
1: de vannak olyanok,
0: ismétlés.
1: Figyelj, rögtön az első. Igen. Tehát meghalsz, megőrülsz. Majdnem mondtam, hogy vesz a behú, de hát nyilván ilyet nem mondom.
0: Nem csak így mondtuk, hallgatottak, hogy hát már ugye épp, hogy elkezdődött ez a rovatunk is, és már megint egyébként homlokból elkezdtünk gyöngyödni.
1: Igen.
0: Hát ilyenek ezek a napok.
1: Igen, olyanok vagyunk, mint két vidám felpattintott sör. Ugye rögtön kiteszik őket az asztal, és már gyöngyöznek is, igen.
0: Na.
1: De hát gyöngyöcsillag úgy ragyog, ahogy József Attila írta, talán ő írta.
0: Nem tudom.
1: Teljesen mindegy.
0: Jó, de szép volt.
1: A poloskát.
0: Fúj, de múltkor, gyerekek, véletlenül mondom, van egy bogári rá, kicsi volt még, tehát nem vettem észre, hogy rendes.
1: Baby poloska.
0: Baby volt.
1: Baby poloska.
0: Az egyik legundorítóbb, rohadtabb, utált, általam utált rovar. Micsoda bűzös, büdös. Fúj, de utálom. Fúj.
1: És nem tudjuk megfejteni az értelmét, ráadásul ugye, hogy vannak ezek a kínai márvány poloska, vagy nem is tudom, hogy milyenek ezek, hogy miért?
0: Gyűlöm.
1: Nem, tehát, hogy tehát, miért nem maradt Kínában?
0: Nem, fúj.
1: Tehát én azt mondom, hogy ő illegális migránsnak minősül, tehát, hogy ki kéne innen valahogy tiltani
0: az összes. Hiába ért, vagy kétszer, vagy háromszor kell kezet mosnod, mert ez a rohadt bűz, ami csak rá jellemző, és hogy ilyen fúj.
1: És mi a relevanciája az állatvilágban? Ezt erre nem jöttem még, hogy mit csinál a poloska?
0: Tehát miért spickel,
1: hogy kell? Az nyilván azért, hogy ugye megjék meg.
0: Okay.
1: Ugye, tehát a, mit tudom én, ez elég nagy teste van, tehát a veréb az annyira nem, de már egy ilyen varjú, meg csóka, meg ilyesmi az, hogy bekapkodná, de hát az meg egy tanulékony madár.
0: Igen. Mindegy. Na!
1: Na! Benedvesített papírtörlővel, vagy nedves papírzsebkendővel kell elkapni, mert a vizes anyag nem ereszti át, vagy legalábbis nem annyira ereszti át a büdös váladékot.
0: Ez fontos a számomra is.
1: Ez nagyon fontos dolog.
0: Rohadt szemem.
1: Mert hogy elkapod, érted? Foly. Megölöd,
0: meg,
1: összeszorítod,
0: meg.
1: Vagy
0: nem, letepél, vagy valahogy nem, izé, valamit
1: és
0: csinálsz.
1: Be a WC-be lehúzod, foly. Az már eleve akkor 9 liter víz,
0: igen.
1: Érted? Ebben a mai korban.
0: Hát meg ebben a mostani poloska, időjárásban.
1: Igen, mennyit ér egy poloska, ugye 9 liter vizet,
0: igen.
1: És olyan a kezed. És megmosod, és még mindig olyan.
0: Mondom, pont a hétvégén volt,
1: igen.
0: És dolgoztam, mert ritmus után a tévésmelomi volt, és mondom, és akkor ott volt, mondom, mi a szar ez? És akkor, poloska!
1: És igen.
0: Ne!
1: Igen.
0: Ez baj volt.
1: Igen, Lilláik ilyen közös kelyhet vettek egy ilyen kis arra specializálódott áruházban, ahol minden ilyen kütyű van, aminek nincs szüksége az embernek ilyenekre, de megveszik a nők, ugyanaz az áruház, ahol a férfiak meg kint ülnek a kocsiba és várják a nőket. Na mindegy, és ilyen közös kehely, amiből majd ugye az esküvőn és a mit tudom én, és meg is benne ült egy poloska.
0: Ne!
1: Hát azt már nem vették meg, az másikat vett.
0: Na jó, oké, akkor nedves, vizes törlőkendő, vagy ilyen papírtörlő,
1: igen.
0: Vagy rongy.
1: De hogy fontos,
0: akkor...
1: hogy nedves legyen.
0: Igen.
1: Jó, és oké. Az már akkor így nem ereszti át. Na, jó. De ha már nedvesség, és egyébként takarékosság, hogy régen mennyi, ez egy régi hack egyébként, amit most fogok mondani, és kérem tisztelettel, ez pontosan oda vezethető vissza, amikor a háztartásokban gyakorlatilag volt ugyan egy szemetes, oda ment a konyhában, de nem képződött szemét. Uh-huh. Mert a szerveset elvitték az állatoknak, vagy kirakták a trágyadombra, vagy a üzébe, milyen halomra, ahol a kakas kukorékolna, hogy hívják már azt? Nem a trágyad, szemétdomb.
0: Szemétdomb, igen.
1: Oda kidobták, és akkor még az ilyen kis cukros zacskókat, meg mint azt is szépen elsimították, eltették,
0: a fiókba, jó lesz az, majd
1: valamire. 10 óraira a kisonokának, stb. Semmi nem volt. És kérem szépen, akkoriban is főztek már tojást. Na hát, és annak a víze?
0: A tojásnak.
1: Hogy kihűtötte azt a vizet, amiben a tojás főtt.
0: Igen.
1: És azzal locsolod a szobanövényeket.
0: Nem mondod. És akkor a...
1: Kálciumpótlás. Baromi jó nekik.
0: Nagyon jó.
1: ahogy ugye a másik munkahelyem kolléganő, másik kolléganő az Erzsike, ugye.
0: A kávézaccot.
1: Hát tessék, kérem tisztelettel.
0: Ez nagyon jó.
1: Hogy nem öntötték ki, hogy azt mondják, hogy az pocsék.
0: Aha.
1: Érted? De valójában nem.
0: Nem.
1: És hogyha lenne
0: hát,
1: otthon...
0: Hát, nem tudták eredetileg, hogy ez mondjuk mire lesz jó
1: nevén,
0: csak hogy azzal locsolták.
1: De kihűtötték, és azt mondták, hogy ezért, hogy akkor nem pocsékoljuk a vizet, és akkor azt látták, hogy de fainul.
0: Néznek ki a növénykép.
1: Hát olyan dolog, mit tudom én, sütöd a kolbászt, vagy főzöd a kolbászt, vagy a vizslit, ott van a vize, és mondjuk van egy disznód, kis malackád, akkor már a moslékot abba lehet kevergetni, érted? És akkor az se, semmit nem kell elni.
0: Na, jó.
1: Igen.
0: Oké. Kettőbe kettő jó volt.
1: Hát akkor mondom a harmadikat, jó? És akkor döntsd el, és kedves hallgatók, ti is döntsétek el, hogy ez mennyire jó. Ha egy cég mellékszámát hívod, ismerős?
0: Hát egy cég
1: mellék.
0: Igen?
1: Igen. De foglalt, hívj egyel kisebb vagy nagyobb számot, addig, amíg valaki föl nem vesz, és utána szabadkozz, hogy bocs, de véletlenül elütötted. Az esetek 90%-ában meg fogják kérdezni, hogy miért melyik melléket szerette volna. És elmondod, és azonnal kapcsolják. Mert a belső hálózaton valahogy valami isteni csoda folytán mindig, ez egy rejtély, mindig felveszik egymásnak. Ugye, hogy ez jó. Is azért érdemes a kék halált hallgatni.
0: Ez jó, érte? Ez jó.
1: Egyet fölélősz, egyel alálősz, valamit ott kapcsolnak.
0: Először
1: is kész. Hát azok nem mi vagyunk. Nem. Ó, hát ez nem a 302-es mellék. Ó. Nem ez a 301-es mellék. Ó, de tudja mit? Kapcsolom önnek.
0: Köszönöm.
1: És ott van.
0: Á, szép.
1: Na.
0: Jól van.
1: Na.
0: Jól van.
1: Akkor 3-ból 3.
0: 3-ból 3. Jó, ez 3-ból 3.
1: Na nézzük meg, mi helyzet a gumis lepedőkkel, amik szinte soha nem passzolnak az ágyra. Van egy trükk. A gumis lepedők legtöbbjénél, ugye hát soha nincs olyan, ami minden esetben működik, de a legtöbb az esetek túlnyomó részében működik, hogy a cetlis sarkot, ami ott van, tudod, az a cetli, a mosás, meg a mit tudom én mi, azt az ágyra szemből a jobb alsó sarokba kanyarítod.
0: Igen.
1: Minden, majdnem, hogy minden ilyen gumis lepedő így illeszkedik a legjobban.
0: Ha én is szenvedek vele most.
1: A cetlis része a jobb alsó sarokban van.
0: Szenvedek vele most már, hogy nekem most ugye itt ilyen nomád életmódot voltatok, és én is most kaptam, mert hogy be van itt, tudod, és akkor kell lepedő, és akkor hol van, tudod, hogy bent a 6. bútorban, tehát hogy nem tudod, nem érszel hozzá. Jó, akkor a család segít, kaptam akkor a gumis lepedőt, és ugye minden reggel arra ébredtem föl mostanában, ugye a bal csücsök
1: le van
0: kappanva. Le van kappanva. Vissza kell tennem.
1: Tökéletes. Hazamész, akár már holnap reggel
0: kipróbáltad,
1: valamikor a jobb alsó sarokba kerüljön a cetlis rész. Igen.
0: Jó.
1: Na,
0: 4-ből 4.
1: Igen. Na. Na nézzük, mi a helyzet a hagyma szeleteléssel. Hát a hagyma szeleteléssel az a helyzet, hogy tudod, hogy hagymát fogsz szeletelni, nincs más dolgod, 15 percre a fogyasztóba teszed.
0: Igen, Andy, 15 percre. De úgy, hogy még héjastul már, mint
1: héjastul, szétsebb, berakod.
0: 15 percre.
1: 15 perc.
0: Még hűtőbe.
1: Igen.
0: Én próbáltam már, hogy megputoltam,
1: hát
0: és
1: a folyamatokat. Nem lehet
0: víz,
1: meg vizet nem, a szádban.
0: Nem, meg azt mondjuk, hogy vízzel, ízzel, akkor éget, sem jó.
1: Semmi. Nem.
0: Viszont
1: nem.
0: Én már elbüszkékedek azzal, hogy azért egész jó lettem hagyma szeletelésben.
1: Na tessék.
0: Tehát, hogy eltanultam azt a fortét, tudod, hogy van a hagyma, és akkor ugye így rakod a kezedet,
1: igen,
0: az ujjaidat, tehát hogy egyfajta merüllegesen rá, tehát nem így fogod, és akkor így, hanem így rakod, és ugye így megy a kés pont mellette, és nem fogod elcsapni az ujjat, és akkor...
1: Drágám, ezt most tényleg nekem mondtad, én mindig így vágtam.
0: Én nem egyébként,
1: de nekem nagyanyám tanította, hogy ugye ott van aki úgy csinálja, hogy kedves hallgatók, nektek mutatom, úgyhogy figyeljetek.
0: Én is figyelem.
1: Hogy így ráteszi az ujját,
0: és
1: akkor elvágod. Viszont, hogyha úgy ráteszed, mint ha gitároznád, húrokat fognál, és egy kicsit kitartod,
0: és akkor
1: itt ezek a bütykök nem engedik, hogy odaférjen az ujjat. Az
0: de ezt ugye merüllegesen rakod az ujjat, és akkor azzal párhuzamosan vágod, és nem fogod elcsapni a kis ujjaidat. Ez fontos.
1: De nekem ezt nagyi mutattad.
0: Én pár éve jutottam rá, hogy
1: Igen.
0: Hát egy jó, és akkor nincs szenvedés, és meg gyorsan is tudsz vele haladni.
1: Abszolút. De könnyezel. Kivéve, ha negyed óra.
0: Lefagyasztod.
1: Lefagyasztod. Hát ennyi.
0: Jó, folytassuk holnap.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A faluvezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében. Ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. A Romhány és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó 4 állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is. A Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a Volán busz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tiszapárt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
3: Közlekedés.
4: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombel területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsor...
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Búcsúzunk, kedvesek. Ennyi volt a mai nap. 2506-ban vagyunk, gyerekek. Na?
2: 2506-ban vagyunk.
1: Így van.
2: Óriási, előre mentünk.
3: Nagyon futuristikus.
1: Ez már.
2: Abszolút.
1: Igen, úgyhogy... Köszönünk mindenkinek mindent, jó, Renner Petinek a beszélgetést, és hát szurkolunk nekik, hogy mindent megtanuljanak jól, és ugyanisen és tudjanak nekünk segíteni majd, hogyha gond van. És akkor nézzük, ha már a nyaralás egészségügyi hatásairól is beszélgettünk a mai adásban, akkor egy hasonló kis zárszót találtunk. Ellen Badu.
3: Nagyon szeretem.
1: Francia filozófus és író írta azt,
3: neki az egész családja nagyon jó.
1: Igen. Ma mindenki drága biztosításokat köt mindenféle csalódás ellen, még ha csak arról a néhány esőcseppről is van szó, amely elrontja a nyaralást.
2: Na tessék.
3: Ez komoly.
2: Már tudom, miért a kedvenced.
1: Ilyenek vagyunk.
2: Ez az alak és a családja.
1: Igen.
3: Majd küldök egy csomó idézetet.
2: Kösz.
1: Natas, mindenkinek René jön, holnap folytatjuk, úgyhogy okosan, ügyesen, szépen és
3: egészségesen.
1: Szevasztok.
2: Szép hello. Napot.
3: Hello.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Reklám.
6: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karika gyűjtő.

0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Superman nem ilyen?
3: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
0: Supergirl a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
0: Társadalmi célú hirdetés.
5: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőség, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búza Szem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búza Szem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival a magas szintű tudás átadására mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha

0: Svédország a jövőben ismét csatlakozni kívánna a közösséghez. Ezt közölte az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója. Michael Berner azt mondta, Európában mindenki sajnálja a britek távozását. Úgy fogalmazott, 10 év távlatából visszatekintve a folyamat olyan játszmának tűnik, melynek csak vesztesei voltak. Szerinte a londoni kormány valószínűleg sokkal többet veszített a kilépésen, mint az Európai Unió.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
4: Kirakat, a műsor, amiben minden benne lesz ma is. Réde Ireni a mikrofonnál. Tartsanak velem egészen délután 4-ig. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Egy jó kis magyar popslágerrel kezdjük az órát egy különleges hangulatú, retrós, elektronikus világú formációtól. A dal előadója Maroth Viki és a Nova Kultúrzenekar, amely a 60-as, 70-es évek zenei hangzását ötvözi modern popos elemekkel, jellegzetes, játékos, ironikus és nosztalgikus stílusban. Érkezik most az önreflexióról és a tükör metaforájáról szóló dal a Mesztelen, a Megafonban.

A megaslágerek között főzzünk egy picit receptrovat következik a kirakatban, benne pedig túrótorta, liszt és cukor nélkül. Kevésbé lesz egészségtelen a túrótorta, ha liszt és cukormentesen készítjük, a tejtermék tele van fehérjével, a zappehely pedig rostokkal. Nézzük a hozzávalókat, az alaphoz kell 20 dek a túró, 5 evőkanál zappehely, 1 evőkanál kakaópor és vaja kenéshez. A krémhez szükségünk lesz 30 dek a túróra, 15 dek a szezonális gyümölcsre, 2 teáskanál stíviára, 2 egész tojásra és 1 tojásfehérjére. Az alaphoz a túrót villával törjük össze, keverjük el a zappehellyel és a kakaóporral. A töltelék hozzávalóit keverjük krémesre, és adjuk hozzá a gyümölcsöt is. Egy kisebb formát béleljünk ki sütőpapírral, és kenjük meg a papírt vajjal. Osszuk el benne a zappehelyes alap felét, kanalazzuk rá a túrókrémet, és vegyük be a zappelyhes rész másik felével. Toljuk 180 fokos sütőben 40-45 percre, várjuk meg, amíg teljesen kihűl, és utána már is szeletelhetjük. Ez volt a túrótorta liszt és cukor nélkül.

Csupa V-betűs keresztnevek lesznek. A mai napon jön a névnapos rovat a kirakatban. Kedves Vilmosok, Violák és Vilmák, Isten éltesse önöket! A Vilmos a germán eredetű Wilhelm népnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és védősisak. Latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névé a viola, Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű női név, a Wilhelm a rövidülése, a német Wilhelm, magyarul Vilmos férfi név női párja, erős akaratú védelmező a jelentése. Kedves ünnepeltek, névnaposok, születésnaposok, Isten éltesse önöket!

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval folytatjuk tovább a kirakatot. Lassagne Hubert Panzió a mai ajánlat: frankfurti leves, tyúk húsleves, indiai csirkeszték, rizssel, hasámbal és salátával, sült sertéstarja, strapacskával, savanyú káposztával és szalonnával, csokoládéval töltött gombóc, grillezett camembert steakburgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, svejk vendéglő, a mai ebéd hideg gyümölcsleves, csontleves, káposztás strapacska házi szalonnával, jutúrós bundás sertésszelet, sült burgonyával és savanyúsággal. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat mindenkinek!

0: Mindjárt érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, utána újra beindítjuk a megaslágereket, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óraikszerben

0: forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg zuhanykabinok már 53.700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
1: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
4: A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. A Tisza párt parlamenti képviselője Melétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra, valamint minden olyan ezen időpontig rögzített adatra, amit ezt követően is tároltak, továbbá a korábbi dokumentumok későbbi irattározási körülményeire. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, mely konkrét javaslatokkal támogatja minősítők ellenőrzési tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot ugyancsak tájékoztatja. Szlovákiában tegnap hivatalosan is kezdetét vette a kampányidőszak az önkormányzati és a megyei választások előtt. Ezt írja a felvidék.ma. A voksolásról szóló törvény pontos pénzügyi korlátokat határoz meg a jelöltek és a politikai pártok számára, és a költségek elszámolásánál a szavazás kihirdetését megelőző 180 napban felmerült reklámkiadásokat is figyelembe veszik. A választásokat október 24-én tartják. Örömhírt osztott meg Anne Hathaway a követőivel. A színésznő a harmadik gyermekével várandós. A 43 éves Oscar-díjas sztár közösségi oldalán egy videóban újságolt el a család bővülését, melyben fehér ruhában mosolyogva mutatta meg gömbölyödő pocakját. A világsztár és férje Adam Sulman 2012-ben házasodtak össze, és már két fiút nevelnek, a 10 éves Jonathant és a 6 éves Jacket.
0: Időjárás.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is, a legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható, erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft., az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
0: Közlekedés.
4: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a Vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombel területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
3: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek. Éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

Horoszkóp rovattal megyünk tovább. A kirakatban, kedves Kós, ma döntéseket kell hoznia, abban a tekintetben, hogy belevág-e valamilyen plusz munkába vagy vállalkozásba, vagy sem. A csillagok egyértelműen az igen felé hajlanak. Kedves Bika, a Hold ma a Vénusszal áll szemben, ami miatt sokkal érzelmesebben és érzékenyebben reagál az öntérő hatásokra. Ez jó, ha jó dolgok történnek önnel, jó emberek veszik körül. Kedves ikrek, ha ma dolgoznia kell, akkor készüljön fel arra, hogy csak nagyon nehezen fog tudni egyről a kettőre haladni. A kollégái vagy ügyfelei folyamatosan fárasztó kérdésekkel tartják fel önt, és emiatt a saját dolgait tologatnia kell. Ami a rákot illeti, két kedves ismerőse, beszekedése vagy feszült viszonya önt kifejezetten bánatossá teheti. Még nagyobb a baj, ha ezek ráadásul a családtagjai. Különösen akkor, ha ön a gyengébb nem tagja, akkor akár testi tüneteket is produkálhat önnél az ebből fakadó bánat. Kedves oroszlán, egy munkahelyi románc galibákat szülhet, mégis nehéz ellenállnia, hiszen valószínűleg a főnöke vagy valamelyik magasabb pozícióban álló személy vetett önre szemet. Kedves szűz, ne hagyja, hogy kizökkentsék ma a munkájából. Ma igen ötletes és találékony lehet, ám ha zseniális ötletét nem önti azonnal formába, ha nem írja le, vagy nem vág bele a megvalósításába, akkor holnapra már köddé válhat az egész az elméjében. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

horoszkópról, a kirakatban folytatjuk tovább a mérleggel. A Hold az ön jegyébe váltva kapcsolódik a Vénusszal a mai napon. A két bolygó igen erőteljes romantikussá tevő hatást fejt ki, ezért a szokásosnál sokkal szerelmesebbnek érezheti ma magát. Kedves Skorpió, a mai napon sem pihenhet, még azt hitte már túl van a nehezén, erre még több feladattal öntik nyakon, és még az sem segít, hogy mindent elvégzett, mert valahogy összekuszálódtak a dolgok. Kedves Nyilas, csak még egy kicsit mutatkozzon kitartónak, nem lesz könnyű napja, de a boldogság kulcsa mégiscsak ott van az orra előtt, tegyen meg mindent azért, hogy el is érje. Nézzük a Bakot, ön olyan, hogyha megbántva érzi magát, akkor összegömbölyödik, és nem enged magához senkit sem. Ám ha ön már túl van életed elén, akkor ez a fajta gyerekes viselkedés nagyon nem állhat jól önnek, úgyhogy érdemes egy picit ezen módosítani. Ami a vízöntőt illeti, többet kellene végre törődnie az egészségével. Lehet, hogy csak a fogorvosát kellene meglátogatnia, vagy be kellene adatnia magának valamilyen oltást, vagy fel kellene keresni a kozmetikusát. Végül pedig a halak ma hozzon bátor döntéseket. Ami eddig dőreségnek vagy meggondolatlanságnak tűnt, ma éppen az a fajta taktika jöhet be. A racionális Merkur ugyanis még a hirtelen elhatározásokban is úgy segíti, hogy anyagilag jól járhasson. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval folytatjuk tovább a kirakatot. Leszenye Hubert Panzió a mai ajánlat: frankfurti leves, tyúk húsleves, indiai csirkeszték, rizssel, hasámbal és salátával, sült sertéstarja, strapacskával, savanyú káposztával és szalonnával, csokoládéval töltött gombóc, grillezett camembert steak burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, svájc vendéglő a mai ebéd: hideg gyümölcsleves, csontleves, káposztás strapacska házi szalonnával, jutúrós bundás sertésszelet, sült burgonyával és savanyúsággal. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a madásmoziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Superman nem ilyen?
4: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amő.
5: Supergirl. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Bél van.

0: Vezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében, ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. Sándor Józsefet, Vizslás polgármesterét hallják.
1: Kis települések polgármestereit nem büntetni, hanem megbecsülni kellene. Ezt azért mondom, mert amikor megszorításokról van szó, mindig a legkisebb települések vezetői kerülnek a célkeresztbe. Pedig a valóság az, hogy egy 500-5000 fős település polgármestere messze nem napi 8 órákat dolgozik, és sok esetben reggeltől estig elérhető, hétvégén rendezvényeken jelen van, ha kell, akkor a viharkát rendezi, közmunkát szervez, rendezvényt szervez, olyan feladatokat lát el, amiket nagyobb településeken vagy városokban egy külön apparátus, külön osztály rendez. Hogyha a jogadalmazások felülvizsgálatáról akarunk beszélni, akkor ezt nem itt a legkisebb szinteken, hanem egy minimum egy ilyen 15 ezer főnél húznám meg én a határt. Mert az afeletti településeken, mert a polgármesternek igen nagy segítsége van azokra a feladatokra, amik egy kis település polgármesterének nagyon nincs meg.
0: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőségek, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. Bíró Annát, a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjét hallják.
2: Október első hétvégén készülünk erre a rendezvényre, és ahhoz, hogy ezen a rendezvényen, a Nyitott Porta Napok 2026-os rendezvényen a termelők felkészülten tudják várni a vendégeket, ezért mindenféle szakmai képzéseken kell átesniük. Ezek kötelező jelleggel vannak, azért is, hogy felkészülten naprakész információkkal és gyakorlatias tudással vághassanak neki ezeknek a rendezvényeknek. És ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy szakemberek jönnek és tartják ezeket az előadásokat, aminek témái között például az agroturizmusban rejlő lehetőségek lesznek. Nekünk ez egy fontos itt a vidékfejlesztési elképzelésekben az agroturizmusnak a fejlesztése, és azt gondolom, hogy egy kiugrási lehetősége is Nógrád megyének.
0: A Romhányi és Bánki gyökerű művészi teremkerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi teremkerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó négy állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is. A Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Hugyec Zsófiát, a Művészi Teremkerékpár Világkupa Váci fordulójának társszervezőjét hallják.
3: Versenyzőként és szervezőként is vagyunk. Igen, a mi klubunk, az RMTKS ezt szervezi, csak hát jelenleg mi egy elég kis klub vagyunk, úgyhogy tulajdonképp úgy is mondhatjuk, hogy a Csabival ezt a versenyt. A világkupák az egy Most már jó pár

0: illetve elindult sorozat, ami egy nagyon szuper, szuper dolog nekünk, a világbajnokságon tudunk kvalifikálódni a világkupa sorozatra, és ez egy 4 állomásból álló verseny, és ez a második fordulója lett ennek a sorozatnak idén. Nem volt még ilyen nagyszabású verseny itt a környezetünkben. Magyarországon volt már világkupa, illetve junior Európa bajnokság is most pont tavaly, de mi még nem szerveztünk ilyet, mi még nem csináltunk ekkora rendezvényt, főleg nem úgy, hogy versenyzünk is rajta. De hát egy nagyon izgalmas dolog ez, illetve hogy visszaadhatunk valamit a sportnak. Tehát mi azért vállaltuk ezt el, mert rengeteget kapunk, és szeretnénk valamivel visszaadni, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen szervezés, ezzel talán tudunk egy kicsit visszaadni.
1: A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búzesem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzesem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival, a magas szintű tudás átadás mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a való utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. Ezüstérmet szerzett a balassagyarmati Kovács Gábor alakítelek Tőserdő Hungarikum Liget kupán. A Balassi Bálint KSE tájfutója 4 futamból álló versenyt összesen 74 perc 58 másodperc alatt teljesítette. Egyesületi társai közül saját kategóriájában Krecsmari Káron 6. lett, míg Kovács Borbála és Jakubec Zoltán az 5. helyen végzett.
2: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
2: Közlekedés.
1: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombel területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek!

csupa V betűs keresztnevek lesznek. A mai napon jön a névnapos rovat a kirakatban, kedves Vilmosok, Violák és Vilmák, Isten éltesse önöket! A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és védősisak. Latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névé a viola, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű női név a Wilhelm a rövidülése, a német Wilhelm, magyarul Vilmos férfi név női párja, erős, akaratú, védelmező a jelentése. Kedves ünnepeltek, névnaposok, születésnaposok, Isten éltesse önöket!

filmajánló rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban, benne pedig egy 1998-as film Bruce Willis-szel a főszerepben, ez nem más, mint a kódneve Merkur, érdemes megnézni. Art Jeffries, a kiábrándult és kiégett FBI ügynök az idegösszeomlás szélénál egy évekig húzódó ügykudarca miatt. Rutin feladatai során Simon a 9 éves autista fiú eltűnésének ügyében kell kutatnia, akinek a szüleit megölték. Art hamar rátalál a rettegő Simonra, és úgy érzi, hogy a fiú rokonlélek. Mindent megtesz, hogy segítsen neki, és amikor Simon életére törnek, rájön, hogy az amerikai hadsereg áll a rejtélyes ügy hátterében. A fiú ugyanis megfejtette a hadsereg legtitkosabb kódját, a Merkurt, és a katonai hírszerzés feje, Kudrow ezredes, nem engedheti meg magának, hogy fontos pozícióját egy kisgyerek veszélyeztesse. Jó film, érdemes megnézni, főleg azért, mert Bruce Willis a főszereplő, ez a kódneve Merkur.

0: Rövidesen érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, maradjanak velem, mert utána már pörögnek is tovább a megaslágerek. Ez a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
3: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Megijesztél?
3: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Superman nem ilyen?
13: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
14: Supergirl, a mozikban.
15: Reklámot hallottak.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
18: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
19: 13 óra van.
20: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Szendi Hajni.
22: Hírek.
21: A Romhányi és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Vácot megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát.

0: kategóriájában Krecsmari Káron 6. lett, míg Kovács Borbála és Jakubec Zoltán az 5. helyen végzett. A Tiszapárt parlamenti képviselője Melétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra, valamint minden olyan ezen időpontig rögzített adatra, amit ezt követően is tároltak, továbbá a korábbi dokumentumok későbbi irattározási körülményeire. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, mely konkrét javaslatokkal támogatja a minősítők ellenőrzési tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot ugyancsak tájékoztatja. Rátaláltak két zsiráf kölyökre, amelyeknek még 2025-ben veszett nyoma egy amerikai állatkertből, írja 24.hu. A megtalált egyedeket biztonságban eljuttatták egy a zsiráfok számára kialakított létesítménybe. Az eset valódi rejtének számított Alicia Silverstone színésznő 50 ezer dollárt ajánlott fel a nyomra vezető információért cserébe. Ám a rejtély ennek ellenére több mint egy éven át megoldatlan maradt. Bár jelenleg is bűnügyi nyomozás zajlik, a főügyész közleményében arról írt, hogy a két példányt valakik illegálisan kivihették az állatkertből. Örömhírt osztott meg Anne Hathaway a követőivel. A színésznő a 3. gyermekével várandós. A 43 éves Oscar-díjas sztár közösségi oldalán egy videóban újságolt el a család bővülését, melyben fehér ruhában mosolyogva mutatta meg gömbölyödő pocakját. A világsztár és férje Adam Sulman 2012-ben házasodtak össze, és már két fiút nevelnek, a 10 éves Jonathant és a 6 éves Jacket. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a Vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombel területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

Zsoltal megyünk tovább a kirakatban, ha egy igazán őszinte, személyes hangvételű történetre kíváncsiak a popkultúra egyik legnagyobb ikonja mögül, akkor érdemes kézbe venni az Élet Elvis után című könyvet. A szerző Priscilla Presley nem csak mint Elvis Presley egykori felesége szólal meg, hanem mint egy nő, aki hosszú éveken átért a reflektorfény árnyékában, majd saját útját kellett megtalálni a király halála után. A könyv társszerzője Mary Jane Ross, aki segít abban, hogy ez a történet gördülékenyen, mégis mélyen személyes módon táruljon fel az olvasó előtt. A lapokon megelevenedik egy különleges kapcsolat története. Szerelem, alkalmazkodás, kompromisszumok, és az az élet, ami mindezek után következik. Ez a könyv nem csupán egy híres házasság kulisszatitkait mutatja be, hanem egyfajta önkeresés is. Hogyan lehet kilépni egy legenda árnyékából, és saját identitást, valamint saját hangot találni. Ha érdekli önöket a zeneipar háttere, a hírnév ára, vagy egyszerűen egy erős nő személyes története, akkor ez a könyv igazán jó választás lehet. Élet Elvis után, egy történet a múlt feldolgozásáról és az újrakezdésről.

Madács mozis ajánlóval megyünk tovább. Érdemes megnézni Balassa gyarmaton az Életem legjobb száma című filmet Paul Rudd és Nick Jonas főszereplésével. Kedves és ötletes vígjáték néhány fülbemászó számmal, és az örök veszteseket mindig utánozhatatlan bájjal játszó Paul Ruddal, aki egy szupersztár ellen fordul, akit egy szupersztár alakít Nick Jonas, könnyed, szerethető és közönségbarát mozi, amely humorával, zenéjével és sztár erejével a nyári szezon egyik legszórakoztató feel-good élményének ígérkezik. Érdemes megnézni tehát Balassagyarmaton a Madács moziban az Életem legjobb száma című filmet.

0: Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig tartsanak velem, mindjárt érkeznek a hírek, majd az időjárás és a közlekedés információk. Ne menjenek messzire, mert utána már is folytatódnak a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajnik. Hírek. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára.

0: a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, mely konkrét javaslatokkal támogatja minősítők ellenőrzési tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot ugyancsak tájékoztatja. Szlovákiában tegnap hivatalosan is kezdetét vette a kampányidőszak az önkormányzati és a megyei választások előtt. Ezt írja a felvidék.ma. A voksolásról szóló törvény pontos pénzügyi korlátokat határoz meg a jelöltek és a politikai pártok számára, és a költségek elszámolásánál a szavazás kihirdetését megelőző 180 napban felmerült reklámkiadásokat is figyelembe veszik. A választásokat október 24-én tartják. Örömhírt osztott meg Anne Hathaway követőivel. A színésznő a harmadik gyermekével várandós. A 43 éves Oscar-díjas sztár közösségi oldalán egy videóban újságolt el a család bővülését, melyben fehér ruhában mosolyogva mutatta meg gömbölyödő pocakját. A világsztár és férje Adam Sulman 2012-ben házasodtak össze, és már két fiút nevelnek, a 10 éves Jonathant és a 6 éves Jacket.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
5: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
6: Nagyot szól.
8: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, és egy lendületes, modern indie pop hangzással folytatjuk, vagyis kezdjük az órát. A zenekar a Small Pulse, amely 2010-es évek elején vált ismerté könnyed, mégis energikus, elektronikus elemekkel átszőtt pop-rock hangzásával. A dal pedig egy dinamikus, feszült, hangulatú szám, amely a Street Fight címet viseli, és a modern, városi élet impulzivitását, valamint mint a kapcsolati konfliktusok érzelmi hullámzásait idézi meg. Jön tehát a Small Pulse és a Street Fight itt a Megafonban.

A napfény fantasztikus hatásaival folytatjuk tovább a kirakatot jön az életmód rovat. A napfénynek ezernyi csodás hatása van a szervezetünkre. Persze csak akkor élvezhetjük ki ezeket az előnyöket, ha betartjuk a szabályokat, és nem órákat vagyunk odakint a tűző napon, és nem égünk le. Na de milyen hatásai vannak a napfénynek? A napfény jobb alvást biztosít, hiszen segít a cirkadián ritmus beállításában, mégpedig a szerotonin szint és a melatonin szint megfelelő szabályozásával. A melatonin egy olyan hormon, amely elsősorban este termelődik a szervezetünkben. A mennyisége határozza meg, hogy mennyire leszünk álmosak ebben a napszakban. Reggel, ébredés idején pedig jelentősen lecsökken ennek a hormonnak a szintje, így készíti fel a szervezetünket az ébredésre. Amennyiben nincs elegendő D-vitamin a szervezetünkben, úgy nagyobb az esélye a depresszió kialakulásának. A napfény segít megnövelni a szervezetben ennek a vitaminnak a szintjét, ezzel nem csak a megelőzésben segít, hanem a depresszió tüneteit is csökkenteni tudja. Hamarosan folytatjuk a napfénnyel, de előtte zene.

A napfény jótékony hatásai a mai életmód rovatban. A napfény hatására a bőrben nitrogénoxid raktárak szabadulnak fel, ami az artériák tágulását idézi elő, ez pedig a vérnyomás csökkenésével jár együtt. Ha a vérnyomás csökken és stabilizálódik, akkor kisebb az esélye a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának. A napfény az immunrendszer működésére is jó hatással van, és sokat segít az immunrendszer egészségének fenntartásában. Nem mellesleg az olyan gyulladásos bőrbetegségek kezelésében is jótékony hatású lehet, mint a pikkelysömör és az ekcéma. Kutatások igazolják, hogy a napfény még az életünket is meghosszabbíthatja. Igaz, nem sokkal, de a tanulmány szerint akár 3 évvel hosszabb ideig élhetünk, ha nem menekülünk el a napfény elől az életünk során.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4 óráig. Rövidesen jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, de ne menjenek túl messzire, mert hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Megafon nagyot szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az árak elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
2: Supergirl, a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
8: A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnak, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO mentes magyar álláspontot képviselte. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatóján.

0: képvisel egész Európa számára. Szombattól kedd éjfélig a hőségriasztást 3 fokra emelik. Ez közölte a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóságok kiemelték, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy hőségben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hozzátették, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is, a legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható, erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpádúton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
5: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk. Tartsanak velem a továbbiakban is.

Utazzunk egy picit gondolatban, ez a Kira Katréde Iréni a mikrofonnál. Velencét emlegetik a világ egyik legromantikusabb városaként, és ebben főszerepet játszanak a híres gondolák. A gondola nem csupán egy csónak, több mint 1000 éves hagyománya van. Már a középkorban is használták őket a lagúnák sekélyvízén való közlekedésre. Nevük eredete valószínűleg a latin szimbula szóból származik, ami kis csónakot jelentett. A mai gondolák formája nagyon tudatos tervezés eredménye, körülbelül 11 méter hosszúak, és érdekes módon nem szimmetrikusak, enyhén félrehúznak, hogy az egyetlen evezővel hajtó gondolás könnyebben egyenesben tartsa őket. Az elejükön található, jellegzetes fémdísz a ferro nem csak dekoráció. A hat fog Velence hat kerületét, az ívelt forma pedig a Canal Grande kanyarulatát jelképezi. Régen több ezer gondola járta a csatornákat, ma már nagyjából 400 maradt és szigorúan szabályozott, ki lehet gondolás. A mesterség gyakran generációról generációra öröklődik. Hamarosan folytatjuk tovább barangolásunkat Velencében, előtte zenélünk.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

mai nagyvilág rovatban, ez a kirakat Rédei Reni a mikrofonnál. Ha Velencében járunk, feltűnhet, hogy szinte mindenhol oroszlán szobrokkal találkozunk. Ennek oka a város védőszentje, Szent Márk. Az ő jelképe a szárnyas oroszlán, amely könyvet tart a mancsában. Ez a béke és a hatalom szimbóluma volt a Velencei Köztársaság idején. Ez a jelkép nem csak Velencében, hanem az egykori kereskedelmi birodalom számos pontján is megjelent, például Dubrovnik vagy Kréta egyes részein. A város több mint 100 kis szigetre épült, amelyeket hidak és csatornák kötnek össze. Nincsenek autók, a közlekedési dugók itt inkább hajókból állnak. A híres Szent Márk tér az egyik legalacsonyabban fekvő pont, ezért gyakran elönti a víz az úgynevezett aqua alta, vagyis magas víz idején. És egy kevésbé ismert tény, Velencében hivatalosan is tiltott a galambok etetése, mert az károsítja az épületeket. Ennyi tehát Velencéről, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem!

0: 14 óra van, pörögnek tovább hamarosan a slágerek, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Mára pedig elbúcsúzom, holnap 10-től ismét várom Önöket, jó pihenést kívánok mindenkinek, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Superman nem ilyen?
9: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amő.
10: Supergirl. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
14: Hírek.
13: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőség, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búza Szem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búza Szem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival, a magas szintű tudás átadása mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasználni.

0: A helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha a Szigetország a jövőben ismét csatlakozni kívánna a közösséghez. Ezt közölte az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója. Michael Barnier azt mondta, Európában mindenki sajnálja a britek távozását. Úgy fogalmazott, 10 év távlatából visszatekintve a folyamat olyan játszmának tűnik, melynek csak vesztesei voltak. Szerinte a londoni kormány valószínűleg sokkal többet veszített a kilépésen, mint az Európai Unió.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütés lesz ma is. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok várható. Erős UV-sugárzással vigyázzanak magukra.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
4: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a Vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A falu vezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében. Ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. A Romhány és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó négy állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is. A Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.
0: Közlekedés.
1: Sebességellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin.
2: Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
8: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
3: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
7: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
9: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Superman nem ilyen?
13: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
14: Supergirl. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Szendi Hajni.
18: Hírek.
17: Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A falu vezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében, ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. A Romhány és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váccot megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó 4 állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is, a Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a Volán busz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fent

0: kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnak, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre számíthatnak ma az autósok Rétságon a vasúti átkelőnél, Verőcén az Árpád úton és Őrhalombál területén. A hőségre való tekintettel is közlekedjenek figyelmesen, vigyázzanak egymásra.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. június 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A falu vezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében. Ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. Sándor Józsefet, vizslás polgármesterét hallják.
6: Kis települések polgármestereit nem büntetni, hanem megbecsülni kellene. Ezt azért mondom, mert amikor megszólításokról van szó, mindig a legkisebb települések vezetői kerülnek a célkeresztbe. Pedig a valóság az, hogy egy 500-5000 fős település polgármestere messze nem napi 8 órákat dolgozik, és sok esetben reggeltől estig elérhető, hétvégén rendezvényeken jelen van, ha kell, akkor a viharkát rendezi, közmunkát szervez, rendezvényt szervez, olyan feladatokat lát el, amiket nagyobb településeken vagy városokban egy külön apparátus, külön osztály rendez. Hogyha a jogadalmazások felülvizsgálatáról akarunk beszélni, akkor ezt nem itt a legkisebb szinteken, hanem egy minimum egy ilyen 15 ezer főnél húznám meg én a határt. Mert az afeletti településeken, mert a polgármesternek igen nagy segítsége van azokra a feladatokra, amik egy kis település polgármesterének nagyon nincs meg.
4: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette,

0: készülünk erre a rendezvényre, és ahhoz, hogy ezen a rendezvényen, a Nyitott Porta Napok 2026-os rendezvényen a termelők felkészülten tudják várni a vendégeket, ezért mindenféle szakmai képzéseken kell átesniük. Ezek kötelező jelleggel vannak, azért is, hogy felkészülten, naprakész információkkal és gyakorlatias tudással vághassanak neki ezeknek a rendezvényeknek. És ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy szakemberek jönnek és tartják ezeket az előadásokat, aminek témái között például az agroturizmusban rejlő lehetőségek lesznek. Nekünk ez egy fontos itt a vidékfejlesztési elképzelésekben az agroturizmusnak a fejlesztése, és azt gondolom, hogy egy kiugrási lehetősége is Nógrád megyének.
1: A Romhányi és Bánki gyökerű művészi teremkerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váczott megrendezésre kerülő művészi teremkerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó négy állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is, a Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Hugyec Zsófiát, a művészi teremkerékpár világkupa Váci fordulójának társszervezőjét hallják.
2: Versenyzőként és szervezőként is vagyunk. Igen, a mi klubunk, az RMTKS ezt szervezi, csak hát jelenleg mi egy elég kis klub vagyunk, úgyhogy tulajdonképp úgy is mondhatjuk, hogy a Csabival ezt a versenyt. A világkupák az egy most már jó pár éve elindult sorozat, ami egy nagyon szuper dolog nekünk, a világbajnokságon tudunk kvalifikálódni a világkupa sorozatra, és ez egy négy állomásból álló verseny, és ez a második fordulója lett ennek a sorozatnak idén. Nem volt még ilyen nagyszabású verseny itt a környezetünkben. Magyarországon volt már világkupa, illetve junior Európa bajnokság is most pont tavaly, de mi még nem szerveztünk ilyet, mi még nem csináltunk ekkora rendezvényt, főleg nem úgy, hogy versenyzünk is rajta, de hát egy nagyon izgalmas dolog ez, illetve hogy visszaadhatunk valamit a sportnak, tehát mi azért vállaltuk ezt el, mert rengeteget kapunk, és szeretnénk valamivel visszaadni, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen szervezés, ezzel talán tudunk egy kicsit visszaadni.
1: A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búzesem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzesem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival, a magas szintű tudás átadásával mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a Volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a való utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. Ezüstérmet szerzett a balasagyarmati Kovács Gábor alakítelek Tőserdő Hungarikum Liget kupán. A Balassi Bálint KS tájfutója négy futamból álló versenyt összesen 74 perc 58 másodperc alatt teljesítette. Egyesületi társai közül saját kategóriájában Krecsmarik Áron hatodik lett, míg Kovács Borbála és Jakubec Zoltán az ötödik helyen végzett.
3: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok.

0: Balassagyarmaton a Kóvári úton, és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Superman nem ilyen?
4: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
5: Supergirl. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: A Romhányi és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váczott megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó négy állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is. A Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Ezüstérmet szerzett a balassagyarmati Kovács Gábor a Lakitelek Tőserdő Hungarikum Liget kupán. A Balassi Bálint KS tájfutója négy futamból álló versenyt összesen 74 perc 58 másodperc alatt teljesítette. Egyesületi társai közül saját kategóriájában Krecsmari Káron hatodik lett, míg Kovács Borbála és Jakubec Zoltán az ötödik helyen végzett. A Tisza párt parlamenti képviselője Melétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra, valamint minden olyan ezen időpontig rögzített adatra, amit ezt követően is tároltak, továbbá a korábbi dokumentumok későbbi irattározási körülményeire. A törvény módosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, mely konkrét javaslatokkal támogatja a minősítők ellenőrzési tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot ugyancsak tájékoztatja. Rátaláltak két zsiráf kölyökre, amelyeknek még 2025-ben veszett nyoma egy amerikai állatkertből, írja 24.hu. A megtalált egyedeket biztonságban eljuttatták egy a zsiráfok számára kialakított létesítménybe. Az eset valódi rejtének számított Alicia Silverstone színésznő 50 ezer dollárt ajánlott fel a nyomra vezető információért cserébe. Ám a rejtély ennek ellenére több mint egy éven át megoldatlan maradt. Bár jelenleg is bűnügyi nyomozás zajlik, a főügyész közleményében arról írt, hogy a két példányt valakik illegálisan kivihették az állatkertből. Örömhírt osztott meg Anne Hathaway a követőivel. A színésznő a harmadik gyermekével várandós. A 43 éves Oscar-díjas sztár közösségi oldalán egy videóban újságolt el a család bővülését, melyben fehér ruhában mosolyogva mutatta meg gömbölyödő pocakját. A világsztár és férje Adam Sulman 2012-ben házasodtak össze, és már két fiút nevelnek, a 10 éves Jonathant és a 6 éves Jacket. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
0: Közlekedés.
9: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőség, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. A Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki a Gödi Búzesem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ezt írja a Hello Göd internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzesem Iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival a magas szintű tudás átadására mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha a Szigetország a jövőben ismét csatlakozni kívánna a közösséghez. Ezt közölte az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója. Michael Barnier azt mondta, Európában mindenki sajnálja a britek távozását. Úgy fogalmazott, 10 év távlatából visszatekintve a folyamat olyan játszmának tűnik, melynek csak vesztesei voltak. Szerinte a londoni kormány valószínűleg sokkal többet veszített a kilépésen, mint az Európai Unió.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. A Tisza párt parlamenti képviselője Melétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra, valamint minden olyan ezen időpontig rögzített adatra, amit ezt követően is tároltak, továbbá a korábbi dokumentumok későbbi irattározási körülményeire. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, mely konkrét javaslatokkal támogatja minősítők ellenőrzési tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot ugyancsak tájékoztatja. Szlovákiában tegnap hivatalosan is kezdetét vette a kampányidőszak az önkormányzati és a megyei választások előtt. Ezt írja a felvidék.ma. A voksolásról szóló törvény pontos pénzügyi korlátokat határoz meg a jelöltek és a politikai pártok számára, és a költségek elszámolásánál a szavazás kihirdetését megelőző 180 napban felmerült reklámkiadásokat is figyelembe veszik. A választásokat október 24-én tartják. Örömhírt osztott meg Anne Hathaway a követőivel. A színésznő a harmadik gyermekével várandós. A 43 éves Oscar-díjas sztár közösségi oldalán egy videóban újságolt el a család bővülését, melyben fehér ruhában mosolyogva mutatta meg gömbölyödő pocakját. A világsztár és férje Adam Sulman 2012-ben házasodtak össze, és már két fiút nevelnek, a 10 éves Jonathant és a 6 éves Jacket.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Ne a falvakon spóroljon a Tisza. Inkább a milliós vármegyei közgyűlési tagok, valamint a nagyobb városok alpolgármestereinek fizetését vizsgálják először. Erről beszélt a Nógrád vármegyei vizslás polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sándor József úgy fogalmazott, a kis települések vezetőit nem megbüntetni, hanem megbecsülni kellene. A falu vezető kifejtette, a pár száz fős falvak vezetői nem napi 8 órát dolgoznak, hanem sok esetben reggeltől estig elérhetőek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy nagyobb városban külön apparátus végez. Hozzátette, ő 15 ezres lakosság számnál húzná meg a határt a fizetések csökkentése tekintetében. Ugyanis a fölött már sokszor több alpolgármester is segíti a városvezetőket. A falvak vezetőinek viszont ilyen lehetőségük nincs. Sándor József a vármegyei közgyűlés kapcsán azt mondta, munkájuk egyenlő a nullával. Sándor Józsefet, vizslás polgármesterét hallják.
5: Kis települések polgármestereit nem büntetni, hanem megbecsülni kellene. Ezt azért mondom, mert amikor megszólításokról van szó, mindig a legkisebb települések vezetői kerülnek a célkeresztbe. Pedig a valóság az, hogy egy 500-5000 fős település polgármestere messze nem napi 8 órákat dolgozik, és sok esetben reggeltől estig elérhető, hétvégi rendezvényeken jelen van, ha kell, akkor a viharkát rendezi, közmunkát szervez, rendezvényt szervez, olyan feladatokat lát el, amiket nagyobb településeken vagy városokban egy külön apparátus, külön osztály rendez. Hogyha a jogadalmazások felülvizsgálatáról akarunk beszélni, akkor ezt nem itt a legkisebb szinteken, hanem egy minimum egy ilyen 15 ezer főnél húznám megint a határt. Mert az afeletti településeken, mert a polgármesternek igen nagy segítsége van azokra a feladatokra, amik egy kis település polgármesterének nagyon nincs meg.
3: Folyamatosan készítik fel a Nógrád vármegyei gazdákat az októberi nyitott portanapokra, tudtuk meg a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjétől. Bíró Anna elmondta, a résztvevőknek több kötelező szakmai tréningen kell megjelenniük, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek a rendezvénysorozat kezdetére. Hozzátette, neves szakemberek előadásait hallgathatják meg olyan témákban, mint az agroturizmusban rejlő lehetőségek, vagy a nemzetközi jó gyakorlatok. A gazdálkodókat emellett felkészítik a nyitott portanapok lebonyolítására, érintve a jogszabályi hátteret, különösen a vendéglátás szabályait illetően. A vidékfejlesztési szakértő kiemelte, a programmal nem csak azt szeretnék, hogy a fővárosból és az agglomerációból érkezzenek látogatók, hanem azt is, hogy a nógrádiak ugyancsak megismerjék a körülöttük élő termelőket. Bíró Annát, a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjét hallják.
6: Október első hétvégén készülünk erre a rendezvényre, és ahhoz, hogy ezen a rendezvényen, a Nyitott Porta Napok 2026-os rendezvényen a termelők felkészülten tudják várni a vendégeket, ezért mindenféle szakmai képzéseken kell átesniük. Ezek kötelező jelleggel vannak, azért is, hogy felkészülten naprakész információkkal és gyakorlatias tudással vághassanak neki ezeknek a rendezvényeknek, és ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy szakemberek jönnek és tartják ezeket az előadásokat, aminek témái között például az agroturizmusban rejlő lehetőségek lesznek. Nekünk ez egy fontos itt a vidékfejlesztési elképzelésekben az agroturizmusnak a fejlesztése, és azt gondolom, hogy egy kiugrási lehetősége is Nógrád megyének.
3: A Romhányi és Bánki gyökerű művészi terem kerékpáros Hugyec Zsófia és Varga Csaba a versenyzés mellett szervezi is idén Váczott megrendezésre kerülő művészi terem kerékpár világkupát. A július 11-i világverseny kapcsán Zsófia a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a világkupa egy most már évek óta tartó 4 állomásból álló sorozat, melynek második fordulójának ad otthont a Dunaparti város. Kiemelte, bár Magyarországon már volt világkupa és junior Európa bajnokság is, a Dunakanyar még nem volt helyszíne ilyen rangos sporteseménynek, ezért is izgatottan készülnek a megmérettetésre. Hugyec Zsófiát, a művészi teremkerékpár világkupa Váci fordulójának társszervezőjét hallják.
1: Versenyzőként és szervezőként is vagyunk. Igen, a mi klubunk, az RMTKS ezt szervezi, csak hát jelenleg mi egy elég kis klub vagyunk, úgyhogy tulajdonképp úgy is mondhatjuk, hogy a Csabival ezt a versenyt. A világkupák az egy most már jó pár éve elindult sorozat, ami egy nagyon szuper dolog nekünk, a világbajnokságon tudunk kvalifikálódni a világkupa sorozatra, és ez egy 4 állomásból álló verseny, és ez a második fordulója lett ennek a sorozatnak idén. Nem volt még ilyen nagyszabású verseny itt a környezetünkben. Magyarországon volt már világkupa, illetve junior Európa bajnokság is, most

0: működ internetes lap. Az intézmény a méltatás szerint a kereszténységre, a hagyományos műveltségre, a közösség erejére és a természet tiszteletére épülő egyedi oktatási modellje miatt érdemelte ki az elismerést. A Búzeszem iskola családias légkörével és kislétszámú osztályaival, a magas szintű tudás átadása mellett a közösség megtartó szokások elmélyítését és a nemzeti identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. Szeptembertől megújult menetrenddel, korszerűbb működéssel és a helyi igényekhez jobban igazodó rendszerrel üzemel tovább Dunakeszi közösségi közlekedése. Erről adott tájékoztatást az önkormányzat. A változtatásokat megelőzően felmérték az utazó közönség szokásait, a cél pedig egy hatékonyabban kihasznált, fenntarthatóbb és az utasok számára kényelmesebb szolgáltatás kialakítása. Az új struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy a járatok jobban illeszkednek majd a MÁV és a volánbusz menetrendjéhez, valamint az iskolák ki- és becsengetési rendjéhez. Emellett a buszkapacitásokat a valós utasszámokhoz igazítják, így a járművek kihasználtsága is optimálisabbá válhat. A reform egy másik célja, hogy ösztönözze a helyben élő, de Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat hivatalos lakóhelyük bejelentésére, hiszen a helyi közszolgáltatások fenntartása szempontjából ez kiemelt jelentőségű. Ezüstérmet szerzett a balasagyarmati Kovács Gábor a Lakitelek Tőserdő Hungarikum Liget kupán. A Balassi Bálint KSE tájfutója négy futamból álló versenyt összesen 74 perc 58 másodperc alatt teljesítette. Egyesületi társai közül saját kategóriájában Krecsmari Káron 6. lett, míg Kovács Borbála és Jakubec Zoltán az 5. helyen végzett.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnak, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO mentes magyar álláspontot képviselte. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Szombattól kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emelik. Ez közölte a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóságok kiemelték, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy hőségben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hozzátették, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Ha ez az alkotmány módosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai, tájékoztatott a Szerencsejáték ZRT. Közleményükben kifejtették, a hazai és számsors játékok ára egységesen 500 forintra emelkedik, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek alapdíja 400 forint marad. Az Eurojackpot összege továbbra is az euró-forint árfolyamhoz igazodik, így azt nem érinti a változás, ahogyan a Lutrit sem, amelynek az ára már most is 500 forint. A drágulással párhuzamosan a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal, de a különböző kategóriák között eltérő mértékben. A legnagyobb ugrás a középső nyerőosztályokban várható, ahol egyes esetekben a nyeremények akár 60%-kal is emelkedhetnek. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65 ezer forintot jelent.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200.000 forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700.000 forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai, tájékoztatott a Szerencsejáték ZRT. Közleményükben kifejtették, a hazai és számsors játékok ára egységesen 500 forintra emelkedik, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek alapdíja 400 forint marad. Az Eurojackpot összege továbbra is az euró-forint árfolyamhoz igazodik, így azt nem érinti a változás, ahogyan a lutrit sem, amelynek az ára már most is 500 forint. A drágulással párhuzamosan a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal, de a különböző kategóriák között eltérő mértékben. A legnagyobb ugrás a középső nyerőosztályokban várható, ahol egyes esetekben a nyeremények akár 60%-kal is emelkedhetnek. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65.000 forintot jelent.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Ha ez az alkotmány módosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai, tájékoztatott a Szerencsejáték ZRT. Közleményükben kifejtették, a hazai és számsors játékok ára egységesen 500 forintra emelkedik, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek alapdíja 400 forint marad. Az Eurojackpot összege továbbra is az euró-forint árfolyamhoz igazodik, így azt nem érinti a változás, ahogy a Nalutrit sem, amelynek az ára már most is 500 forint. A drágulással párhuzamosan a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal, de a különböző kategóriák között eltérő mértékben. A legnagyobb ugrás a középső nyerőosztályokban várható, ahol egyes esetekben a nyeremények akár 60%-kal is emelkedhetnek. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65 ezer forintot jelent.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.
3: Váratlan mosoly csavar.